0: biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hót családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Pap László Budapest Sportaréna épületbe 50.000 tonnányi betont, 2.300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200.000 tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15.000 négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellette a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen aki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghezvitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellette a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen aki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Jánoshegy és a Hárshegy közötti nyeregben a 13.-14. század fordulóján kolostort építettek a pálosok, amely az egyetlen magyarországi alapítású szerzetes rend. A Szent Lőrinc kolostor olasz építőmesterek remek műve volt. Helyiségeit gazdagon aranyozott fafaragványok díszítették. A kolostornak Mátyás király pallos jogot is adományozott, és sokat időzött a pálos szerzetesek társaságában. Nevük után a Hárshegyet egy időben Pálhegynek, a Pasarétet Pálvölgynek, az Ördögárkot Pálpataknak nevezték. A Mohási csata után 10 napig tartó pusztító munka árán rombolták le a kolostort. A keresztesek legnagyobb része elmenekült, de 25-en ott lelték halálukat. A kolostorom maradványaiból épült fel a Szép Juhász néven déglő.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarítik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A

0: helyek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, több európai országban is meleg van májushoz képest, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják ma 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Ma napközben befelé, vasárnap napközben pedig kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofvalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, csütörtök estig. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervízútját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripül-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripül-Rónai utca és a Dózsa György út között, valamint a Benczúr utcát a Ripül-Rónai utca és a Dózsa György út között. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló 1 órában. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, és beszélünk arról is, hogy újra él a már valós idejű vonat követő térképe.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhető működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, derül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bóna Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A kormány határozat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrség. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et. Újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt, a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelőre regisztráció után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 8 és 14 óra között sávlezárásra kell készülni a Nagykörösi úton, a Szentlőrinci út és az Autópiac között egy rövidebb szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárják vasárnap a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétfőtől ismét útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Hétfőtől a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. Lezárják vasárnap a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Idén új helyszínen, a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidám parkkal, koncertekkel, valamint egész

0: Egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik, vagy a szarvasének viseleteit. De az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A Minősített Könyvelők Egyesülete a következő időszakban megkívánja keresni az új kormányzati és szakpolitikai szereplőket annak érdekében, hogy a könyvelői szakma, valamint a mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tapasztalatait és javaslatait becsatornázza a döntés előkészítési folyamatokba. A több mint 2000 fős tagsággal rendelkező egyesület kiemelt célja, hogy a könyvelőket és vállalkozásokat érintő jogszabályok esetében még a törvénytervezetek elkészülése előtt történjen érdemi szakmai egyeztetés a gyakorlati oldal szereplőivel is. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással, köztük a magyar hatóságok részvételével számoltak fel, közölte az Europol. A csoport 2019-től működött. Tagjai számos hivatalosan bejegyzett cégen keresztül virtuális eladók hálózatát építették fel. Call centereket, több száz weboldalt és közösségi média oldalt működtettek a több mint 400 forgalmazási engedély nélküli termék értékesítésére. Reklámozásukhoz gyakran híres, vagy orvosnak mondott emberek nevét és képét használták a betegek megtévesztésére. A bűnözők által forgalmazott gyógyszerek és táplálékkiegészítők nem voltak hatással az emberi szervezetre, és mindegyik hasonló összetevőket tartalmazott, annak ellenére, hogy különböző betegségek kezelésére ajánlották őket. A bűnözői csoporttal kapcsolatos nyomozás és információgyűjtés folytatódik, miközben további tanukat és gyanúsítottakat hallgatnak ki az ügyben. 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál -1. napján, augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 500 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze. Itthon egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében, a Szendrő utcában. A gyerekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenőövezetekben az autósok valóban betartsák a sebesség korlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, több európai országban is meleg van májushoz képest, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
2: Az MTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Nézzük, milyen információkkal várom önöket az előttünk álló egy órában. Versenyt hirdet az Ország iskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolák számára. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. És beszélünk arról is, hogy átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Már is érkeznek a friss budapesti hírek, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Versenyt hirdet az Ország iskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat. Például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesekről közönség szavazás dönt majd. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe a 9. kerületi Mester utcában. Mivel megkezdődik az útburkolat és a villamospálya teljes felújítása, a munkálatok első ütemében a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon kell korlátozásokra számítani. A BKK közleménye szerint a beruházás célja nem csak az útfelület megújítása, hanem a biztonságosabb kerékpáros közlekedés kialakítása és a zöld felületek növelése is. A teljes rekonstrukció várhatóan késő tart. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több paciens képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent. Derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzéskor. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek.
0: Budapesti híreket hallott.
1: Burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Napégésre, valamint bőrgyulladásra utaló jelek is megjelenhetnek az arra érzékenyeknél. Megfelelő védelemmel azonban ezek elkerülhetők, hívják fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szakemberei. Az UV-fény vagy a nagy meleg emellett a készítmények minőségére is hatással lehet. Ezért fontos a gyógyszerek tárolására vonatkozó előírások betartása. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyeket.

0: hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán. Főként a hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntetőeljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Élsai úton a megengedett 50 helyett 92 km/h autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetni. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás. Visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 000 jegyet vásároltak az egy érintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési és Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a tábor figyelő honlapon. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztúító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható, összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketingigazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és a nyomon követhetőség miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Szabó Kati vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy a Jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából, és beszámolok arról is, hogy több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyors hajtások megelőzése érdekében.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív. Továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek és előzetes regisztrációra sincs szükség. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyors hajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás, budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. A buszsávok használatát ellenőrizte Budapesten a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. 2 hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Kraszna Horkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Június 14-ig meghosszabbították az Örök lét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Itthon esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket a PLAK. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. A fővárosban akár 24%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű. A gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának egy hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 ezer trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba állnak Budapesten és Pest vármegyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az Öbölmenti térségben is. 10 óra lesz rövidesen, jönnek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok! Szabó Katit hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 30-ai adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Nagy Ervin lett a kultúráért felelős államtitkár, illetve New Yorkban díjazták a Concerto Budapest és Szabó Stein Imre koncertfilmjét. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A nyáresti Eszterházi hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydneum Eszterháza Fesztivál programjain át az őszi és téli zeneakadémiai hangversenyekig, kamarazenei estek, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a Haydneum régi zenei koncertek műsorán. De a Papagéno Klasszik műsorában vendég lesz még Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója is. Ugyanis a központ még 2024-ben egy építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatás hosszú távú célja a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hír összefoglaló sem maradhat el. Az EGRI Gárdonyi Géza Színházban folytatja Horváth Lajos Otto, illetve 30 éves a Budapest Music Center. Erről is be fogunk számolni. A Papagéno Klasszik második órájában Petrovics Ákos, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetője és rendezvényigazgató helyettese fog megszólalni. Nyárindító zenékkel és színes többségében ingyenes családi programokkal érkezik a Várkertfest június 6-án és 7-én, ahol most is minden korosztály megtalálja a kedvencét. Idén-nyáron is élmény veletek! Ezzel várják az érdeklődőket, illetve dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója is a vendég lesz. Ismét megelevenedik a történelem 2026. június 6-án és 7-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. A koronázási hétvége alkalmával felejthetetlen élményekkel gazdagodhat az odalátogató. Erről lesz szó tehát a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk, ha tehetik!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi oka, miért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érteklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 30-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Nagy Ervin lett a kultúráért felelős államtitkár, illetve New Yorkban díjazták a Concerto Budapest és Szabó Stein Imre koncertfilmjét. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A nyáresti Eszterházi hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydeneum Eszterháza Fesztivál programjain át az őszi és téli zeneakadémiai hangversenyekig, kamarazenei este, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a Haydeneum régi zenei koncertek műsorán. De a Papagéno Klasszik műsorában vendég lesz még Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója is. Ugyanis a központ még 2024-ben egy építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatás hosszú távú célja a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hír összefoglaló sem maradhat el. Az EGRI Gárdonyi Géza Színházban folytatja Horváth Lajos Otto, illetve 30 éves a Budapest Music Center. Erről is be fogunk számolni. A Papagéno Klasszik második órájában Petrovics Ákos, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetője és rendezvényigazgató helyettese fog megszólalni. Nyárindító zenékkel és színes többségében ingyenes családi programokkal érkezik a Várkert Fest június 6-án és 7-én, ahol most is minden korosztály megtalálja a kedvencét. Idén-nyáron is élmény veletek! Ezzel várják az érdeklődőket, illetve dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója is a vendég lesz. Ismét megelevenedik a történelem 2026. június 6-án és 7-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. A koronázási hétvége alkalmával felejthetetlen élményekkel gazdagodhat az odalátogató. Erről lesz szó tehát a Papagéno Klasszik műsorában. Néhány percen belül Kis Gabriella, a Haydeneum Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa lesz a vendégem. Haydeneum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig, erről fogunk beszélgetni. A nyáresti Eszterházi hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydeneum Eszterháza Fesztivál programjain át, az őszi és téli zeneakadémiai hangversenyekig, kamarazenei estek, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a műsorom.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kis Gabriellát, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát. Szia Gabi, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Nóra, nagy szeretettel köszöntelek én is, és örülök, hogy megszólalhatok újra itt a rádióban.
1: Haydeneum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig. Sok-sok mindent fogunk most átbeszélni, hiszen a nyáresti Esterházy hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydeneum Esterháza Fesztivál programjain át, az őszi és téli zeneakadémiai hangversenyekig, kamarazenei estek, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a műsoron. Sok-sok mindent kell tehát átbeszélnünk, de azért mindenkinek megsugom, haydeneum.com, itt mindent megtalálnak bőven és jól leírva, de akkor beszéljünk arról, hogy mi minden vár rátok a következő időszakban.
2: Igen, nagyon szépen felvezetted az előttünk álló időszakot, és az biztos, hogy nem fogunk unatkozni ebben az időszakban sem. Amikor a nyári időszámítás megkezdődik, akkor az egyet jelent a Haydeneum életében azzal, hogy Esterházy házára helyeződik a fókuszunk, ugye Fertőd Esterházáról van szó, az Esterházy kastélyról, a gyönyörű termeiről, és azon belül is hát Apolló teremről, ahol a mi koncertjeink zajlanak, gyönyörű történelmi környezetben, úgyhogy én már is kezdeném a nyári koncertsorozatunkkal a sort, ami hát július 10-én kezdődik, és augusztus 1-jéig tart. Ez 4 hétvégét jelent, 4 hétvégén át várjuk a közönséget, a hallgatóságot. Ezek péntek szombati napok, tehát péntek esténként és szombat esténként kerülnek megrendezésre ezek a koncertek. Kizárólag korhű hangszeres előadásokra kell gondolnunk, ahol a magyar régi zenei élet kiválóságai fogják egymásnak adni a kilincset. Somlai Petra, akiről sokat szoktunk itt beszélni a rádióban, kiváló fortepiano művészünk, az Orfeó zenekar, de a szombathelyi Kapella Szavária is pódiumra lép, de lesznek 4-kezes koncertek is. Bene Róza és Borsányi Márton fog együtt fellépni, illetve Paprita és Gerhard László, szintén kiváló régi zenészek és barátaink, visszatérő vendégeink a Haydeneum színpadán, és hát Esterházán is, az Esterházy kastélyban. Nagyon izgalmas lesz a program, kamarazene, ahogy említettem, 4-kezes koncertek, zenekari koncertek, lesz természetesen Haydn a műsoron, Joseph Haydn és Michael Haydn is, rajtuk kívül Benda, Mozart, Albersberger, Mendelssohn, Kalkbrenner, úgyhogy igazán változatos és gazdag lesz ez a nyár Esterházán is. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk ide a kastélyba.
1: Július 10-e és augusztus 1-e között lesz tehát a Haydeneum koncertek Esterházán, és azután pedig indul a Haydeneum Esterháza Fesztivál, hiszen augusztus 28-a és szeptember 5-e között rendezitek meg 4. alkalommal. Itt már azért külföldi szólisták, zenekarok is érkeznek, mert ahogy hallhatták az előzőekben, csupa magyar művészt köszönhettünk.
2: Így van, hát rövid pihenést követően augusztus végén és szeptember elején kerül megrendezésre, ahogy említetted te is, a 4. Haydeneum Esterháza Fesztivál. Ez talán azt mondhatom, hogy az Esterháza Fesztivál a legkiemeltebb időszak a Haydeneum életében, ez az év egyik fénypontja nálunk, ahol amellett, hogy ebben a gyönyörű környezetben lehetünk, tényleg nemzetközi szólisták, művészek, karmesterek kapnak helyet a műsorban, nagyon készülünk rá, és hagyományosan az Esterháza Fesztivál mindig egy Haydn operával kezdődik, így lesz ez idén is. Haydn 1782-ben bemutatott Orlando Paladino, Orlando lovagról szóló operáját hallhatja a közönség, ez egy koncertszerű előadás lesz, Cyril Dubois-val a címszerepben. Cyril Dubois, hál' Istennek, most már visszatérő vendége a Haydneumnak, de Esterházán még nem járt, úgyhogy most fog itt először debütálni, de Ella Smith is a szólisták között szerepel, és természetesen az Orfeó zenekar fog kórhű hangszereken játszani, és ezen az estén Vashegyi György fog majd vezényelni a gyönyörű Apolló teremben. Aztán augusztus 29-én másnap egy Schubert esttel folytatódik majd a fesztivál. Schubert Winterreise-je és a nagy B-dur szonátája fog elhangzani Raúl Stefani bariton közreműködésével, és Somlai Petra fog fortepiánon játszani ezen az estén. Ez egy meghittebb, befelé forduló, szemlélődő estének ígérkezik.
1: A Haydeneum Eszterháza Fesztivál a negyedik Haydeneum Eszterháza Fesztivál augusztus 28-a és szeptember 5-e között várja tehát az érdeklődőket, és én azt gondolom, hogy a koncertek mellett mindig nagyon érdekes az, amikor ismeretterjesztés is folyik, és Bősze Ádám neve felmerül.
2: Így van, Bősze Ádámot nem lehet kihagyni, hogyha Eszterházáról van szó. A zenetörténeti sétája idén is folytatódik, azzal a különbséggel, hogy a kert séta helyett most beköltözik a séta a kastély falain belülre, tehát ez egy kastély séta lesz tulajdonképpen. Végig mennek a gyönyörű termeken, át fogja vezetni a hallgatóságot természetesen érdekes történetekkel, zenetörténeti tényekkel, anekdotákkal, zenével, jó kis kulissza titkokkal, úgyhogy a tőle megszokott szellemes stílusban fog zajlani majd ez a séta, ami a Apolló szekerén Fantázia címet viseli idén. Fontos tudni, hogy augusztus 30-án délelőtt kerül megrendezésre, tehát az esti programoktól eltér, 11 órakor indul majd ez a bizonyos kastély séta.
1: Minden információt a haydeneum.com weboldalon megtalálnak, és aztán elérkezik az ősz és a tél, és a Haydeneum koncertjei pedig beköltöznek a Zeneakadémiára.
2: Így van, hát ahogy beköszönt az ősz, úgy visszatérünk a fővárosba és a Zeneakadémia falai közé, ami hát a Haydeneumnak egy természetes otthona. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt otthon érezzük magunkat, mind a Solti teremben, mind a Nagy teremben. Október 16-án már is a Solti teremben egy Chopin műsor lesz majd Naruhiko Kawaguchi japán fortepiano művésszel, aki már járt nálunk korábban. Nagyon szép műsort adott már itt a Haydeneum égisze alatt. Ő most mellette Aldona Bartnik lengyel szoprán lesz még színpadon. Nagyon-nagyon várjuk ezt az estét, és december 12-én ugyanitt a Solti teremben lép fel az Ensemble Variabile, egy viszonylag új kamara formációról van szó, de már a hallgatók jól ismerhetik, akik követik a Haydeneum életét. Historikus hangszereken játszanak fiatal, tehetséges magyar zenészek, akik hát ezúttal majd Brahms, Stagbrenner és Mendelssohn műveket játszanak, és hát ezután következik az adventi időszak már, úgyhogy ugyanígy a decemberi estén invitáljuk a Zeneakadémia nagy termébe, immár a közönséget, ahol Bach kantáták fognak elhangzani, Pörszölkórus országozenekar előadásában, de Christian Imler, a világ egyik legsikeresebb lírai baritonja is színpadra lép majd velünk ezen az estén, úgyhogy ez egy igazán ünnepi, karácsonyra hangoló, szép estének ígérkezik majd.
1: Érdemes eltölteni a Haydeneumnak a weboldala előtt egy kicsi időt, és feltölteni a naptárjukat, hiszen tényleg, hát korszakokon és évszázadokon átívelő élményben lehet részük. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy mindegyik koncert, illetve a séta is teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönjük, így legyen, várjuk a közönséget szeretettel, mind nyáron Eszterházára, és ősszel télen a Zeneakadémiára.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriellát hallhatták, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje annak, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Daniel Harding lesz a Los Angeles-i filharmonikusok új zeneigazgatója. Daniel Hardingot nevezik ki a Los Angeles-i filharmonikusok zeneigazgatójának, jelentette be a zenekar, véget vetve ezzel a Gustavo Dudamel távozásának hírére kialakuló három éve tartó találgatásoknak. Harding 6 éves szerződést kötött a zenekarral, amelynek keretében 2027 őszétől kezdve évente legalább 12 héten át koncertezik velük. Harding szerint időbe telik majd, amíg kialakul a saját elképzelése a Los Angeles-i filharmóniáról, de az, hogy olyan kollégákkal fog együtt dolgozni, akiket jól ismer és nagyra tart, nagy motivációt jelent számára. De itthon is történtek nagy változások, Nagy Ervin lett a kultúráért felelős államtitkár. A kormány május 24-i közleményéből kiderült, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Nagy Ervin Jászai Mari díjas színész lesz. A minisztériumon belül három különálló helyettes államtitkárság jön létre a kulturális területek hatékonyabb irányítására. Előadó művészeti, irodalomért és közművelődésért felelős, valamint zenéért felelős helyettes államtitkárság. Nagy a kinevezése miatt színészi szerepeit is visszaadja, de még egy alkalommal június 14-én láthatják a nézők az Anya szemefénye című előadásban. Hartmann Domonkossal felálló Motus Quartet nyerte az oszakai kamarazenei verseny vonós négyes szekcióját, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. A verseny tétje és rangja miatt hatalmas volt a túljelentkezés. A szakmai zsűri rendkívül szigorú előszűrése után végül mindössze 10 ország 16 formációja kapott meghívást Japánba, hogy élőben is bebizonyíthassa tehetségét. A nemzetközileg elismert művészekből álló zsűri előtt a fiatal zenészeknek nem csak a technikai felkészültségüket, hanem a sokoldalú és a zenei érettségüket is bizonyítaniuk kellett. A vonós négyesek között a magyar közönség a Motus Quartet formációnak szurkolhatott, akik nem csak kategóriájukban arattak győzelmet, hanem számos külön díjat is kiérdemeltek. Amihez természetesen mi is gratulálunk, és román film nyerte az aranypálmát orosz rendezői a nagydíj Cannes-ban. Krisztián Mungiu, román rendező 5. Fjord című nagyjátékfilmjével második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. A nagyon finom drámai helyzetekben a rendező az együttélés kérdéseit és a progresszió nevében elkövetett túlkapások problémáját veti fel, és rámutat a nyugati társadalmak polarizációján, amelyben a kételkedéseknek egyre kevésbé van helye. A zsűri a második legjelentősebb díjat, a nagy díjat Zvagincev orosz rendező Minotaurus című thriller rendezőjének ítelte. A francia finanszírozással készült bűnügyi történet Claude Cabrol francia rendező a Hütlen feleség című filmjének kortárs orosz környezetbe helyezett adaptációja, amelyben egy felső középosztályhoz tartozó házaspár drámáján keresztül világít rá az ukrajnai háborúba belefáradt orosz társadalom széthullására. A heti hír összefoglaló után pedig már is Almási Kornél lesz a vendégem, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója, hiszen még 2024-ben építészeti topográfiai programot indítottak. Az alapkutatás hosszú távú célja a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése, egy könyvsorozat formájában való közzététele. Erről a munkáról fogunk beszélgetni.

0: Papagénum Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Almási Kornélt, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban.
2: Szép jó napot, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Körülbelül egy hónappal ezelőtt beszélgettünk, és akkor megígértük a hallgatóknak, hogy bizony lesz folytatás, mert hogy sok minden van még, amiről beszélhetünk, úgyhogy most elérkeztünk egy újabb beszélgetéshez, ahol az országos topográfiai programról fogunk beszélgetni. A Magyar Művészeti Akadémia az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatásnak volt egy célja, méghozzá az, hogy a hazai építészetet teljes körűen felleltározza. Ez egy nagyon jó kifejezés egyébként, de nem 2024-ig kell visszamennünk az időben, ha ezt a programot meg szeretnénk érteni, úgyhogy menjünk vissza a kezdetekhez, hogy mi is ez a program, és aztán átbeszéljük, hogy mi minden történt azóta.
2: Ugye ez valóban jóval vissza kell menni a kezdetekhez, talán valamikor az 50-es évekre. Ugye az intézményes magyar műemlékvédelem, az intézményes magyar műemlékvédelem ugye 1800-as évek végén alakult, és aztán a II. Világháború után nyerez hivatali struktúrát, és nyilván elindulnak a műemléki helyreállítások a világháború után, de elindul egy olyan munka is, aminek az a célja, hogy föltérképezze Magyarország műemlékeit, de nem csak műemlékeit, hanem építészeti értékeit, településről településre, megyéről megyére. Ugye ennek különböző mélységei vannak, a nagyon mély levéltári kutatásoktól, amelyek századokra visszamennek, és nagyon komoly forrásokat tartalmaznak, egy olyan változatik, ami egy ilyen, nevezzük úgy, hogy ezt mondjuk nevezzük nagy topográfiának, és egy olyan változatik, amit mi is igyekszünk megvalósítani, egy úgynevezett közép topográfiának, amely egyébként nyilván a legfontosabb építészettörténeti és művészettörténeti, meg helytörténeti vonatkozásait írja le az egyes műemlékeknek. És ugye itt annyiban érdekes a dolog, hogy nem csak műemlékekkel foglalkozunk, hanem jelentős épületekkel, jelentős infrastruktúrákkal. Most egy példát hagyd mondjam, hogy a Dunai Város járásnak fog idén elkészülni, és elméletileg kézbe is fogható, tehát nyomdába is kerül a műemléki topográfiája, és ott például a Pentelei híddal is foglalkozunk, ami hát ugye nem műemlék, de hát mégiscsak hozzátartozik, mint
1: a városképhez,
2: mint infrastruktúrális elem a városképhez, kell erről beszélni. Szóval

0: 50-es évektől indult, különböző intenzitással ment, néhány megye elkészült, Heves megye, Fejér megye, és készültek városok is, de aztán ez a folyamat a rendszerváltozás környékén megszakadt. Talán az utolsó olyan topográfia, amit, hogy mondjam, kormányzati együttműködésben adta ki, az 80-as évek elejére, a 80-as évek végére tehető, tehát 89-ben adták emlékeim szerint az utolsó ilyen topográfiát. Egyéni próbálkozások voltak 2000-es évek végén, a Székesfehérvárnak az építészettörténeti topográfiáját adta ki egy egyesület, és aztán mi ezt a fonalat vettük föl, ugye mi egy műemlékvédelmi háttérintézmény is vagyunk, azon kívül, hogy múzeum vagyunk.
1: Igen.
0: Tehát úgy lehet, hogy mondjam, a mi szerepünket bemutatni, hogy mi egy múzeum vagyunk, ami nagyon komoly kutatásokkal foglalkozik. Aztán 2022-ben jelent meg Veszprémváros építészettörténeti műemléki topográfiája, és ezt követően találtunk együttműködő partnerre az Építési és Közlekedési Minisztériumban, ahol ez a program gyakorlatilag országos szintre emelődött, és hát most ott tartunk, hogy már két járást befejeztünk, a kötetei megjelentek, és remélhetőleg a harmadik is folytatódik idén, és közben zajlanak a járásokkal kapcsolatos munkálatok.
1: Igen, ugye 2024-ben 4 megye 8 járásának a kutatása zajlott le, aztán 2025 augusztusától folytatódott, és ugye 2026 tavaszán került sor az első két kiadvány, Balatonfüred és a Balatonalmádi járás építészeti topográfiájának a bemutatójára, és aztán ez folytatódik Dunaújvárosi járás építészeti topográfiájával. Milyen egyébként a megyéknek, a különböző megyéknek, településeknek az építészeti topográfiája? Mi az, ami hasonló, és mi az, ami nagyon különböző, illetve milyen hatások voltak? Ezt meg lehet-e mondani, és tudom, hogy ez ilyen nagyon összetett lett most.
0: Meg, de azért nyilván korszakokat lehet mondani, tehát a balatonfüredi járás az annyira sűrű volt, hogy kettő kötetbe kellett az egyjárás anyagát csúnya szóval mondva bepréselni, tehát valami 700 oldalnyi anyag jött össze, amit ki kellett adni könyvbe, mert nem lehetett volna, mert hiányos lett volna a település szerkezet története. Ugye azt tudni kell, hogy a Dunántúl műemlékekben sokkal gazdagabb. Ugye a törökök hatásának, az a török pusztítás, az ottomán kor hatásának köszönhetően azért több műemlék maradt meg Dunántúlon és Észak-Magyarországon, mint mondjuk az Alföldön. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon komoly különbség. És persze nem csak műemlékekről beszélünk, hanem egyéb épületekről is, de azért ez jelentős különbségeket ad. Bár megdöbbentő egyébként most Dunaújváros esetén, hogy ott is milyen széles egyébként az építészettörténeti anyag, amit találunk. Egykori uradalmaknak a kertjei, hiszen itt a kertörökségekről is beszélünk. És hát maga ugye a Dunaújvárosban meg ugye annyira más a dolog, vagy más az építészettörténeti sajátosság, maga a város ugye egy 50-es években épült, hát nevezzük úgy, hogy szociál épület, együttesekből álló város, amiként elképesztő van érdekes. És akkor ott a Dunai Vasmű esete, ahova próbálunk bejutni, hát hol tudunk, hol nem, és az is egy külön, tehát az ipari műemlékek jobban kerülnek előtérbe, mint mondjuk Balatonfüreden, ahol mondjuk nem az ipari műemlékek dominálnak. Szóval nagyon szerterágozó a dolog. Én azt gondolom, hogy Magyarország építészettörténete nagyon-nagyon érdekes, különböző korszakok vannak, különböző helyeken, különböző korszakok voltak az erősek, és hát elképesztő örökséget tudunk ezáltal bemutatni a nagy közönségnek. És ami ennek a célja, hogy a helyben lakók, tehát nagyon fontos, én nagyon bízom bennem, hogy ezek a könyvek megjelentek, ugye itt a helyben lakók büszkeségét lehet ezért ezzel emelni, azon kívül, hogy ez egy hiánypótló alapkutatás, de minden helyben lakót érdekel, hogy a saját járásában, a saját lakókörnyezetében milyen építészeti értékekkel találkozik.
1: Így van, és én azt gondolom, hogy mindegyik helynek megvolt a saját maga építésze, aki ilyen nagyon közkedvelt volt, ugye? És mondjuk több helyen kérték őt fel, hogy alkosson és tervezzen.
0: Persze, tehát ez olyan építészek kerülnek elő, akiket egyébként mi sem ismertünk. Nyilván most a következő ilyen nagy falat majd Veszprém lesz, ugye a megyeszai hatás, azt gondolom, hogy nagyon érdekes. Alföldön a különböző szecessziós hatások, amelyek szintén meghatározták az 19. század végének, 20. század elejének az építészetet. Rendkívül érdekes ez a munka, és minél több szakértőt próbálunk ebbe bevonni, helytörténészeket, helyi múzeumi szakembereket, főépítészeket, tájépítészeket, akik értenek az adott szakterülethez, az adott területet ismerik.
1: És most a kollégák merre járnak, és mind dolgoznak éppen, hát, akkor ez egy nagyon jó országjáró körút is.
0: Ugye ebbe az a jó ebbe a munkában, hogy ugye itt nagyon sok mindenkit be lehet vonni. Ugye bevontuk a Budapesti Műszaki Egyetemet, bevontuk a Sárospataki Tokajhegyei Egyetemet, bevontuk a Győri Egyetemet, tehát felsőoktatási együttműködés alakul ki, egy hallgatók is bevonásra kerülnek ebbe a munkába, és most egyébként jelenleg ugye Dunajváros járásnak a hát befejezése zajlik, hogy gyakorlatilag lejárások végén vagyunk, ott már a könyvszerkesztés zajlik, Devecseri járás, Tapolcai járás, Ajka járás befejeződik, Komárom-Esztergom megyébe Tatabánya és Esztergom járása, Borsod megyébe ugye a Sárospataki járás, illetve maga a Tokajhegyalja járás elkezdődik, Heves megyébe az Egri járás, tehát nagyon szertágazó a munka. Remélhetőleg ez tud folytatódni, mert tényleg egy ilyen multiplikátor hatás, tehát ha mi nem csak saját kollégákkal dolgozunk, hanem külső erőforrásokkal is, sőt, minél több embert próbálunk ebbe bevonni, és ez egyébként megmozgatta a szakmát, úgyhogy én nagyon remélem, hogy, hogy a jövő évben is folytatódni tud az új EKM vezetésével is meg tudunk egyezni, vagy pedig a tartótán vezette kulturális tárcával, mert ugye még kérdés a műemlékes területnek, hogyan oszlik meg a feladat megosztása, hogy ez a program ez folytatódjon a jövő évben is.
1: Hol lehet ezeket a kiadványokat megszerezni?
0: Hát jelenleg most bizonyos megállapodást kötöttünk, gyakorlatilag az összes nagyobb építészeti szakboltba. Most azon dolgozunk, hogy az érintett járásokba vidéken minél több helyen megjelenjen. A Walter Rózsi villában mi értékesítésünkbe, és még tárgyalunk a Librivel is. És a weboldalunkon egyébként tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hol tudnak hozzájutni, és nyilván direktbe tőlünk a múzeumtól is meg lehet venni ezeket a könyveket.
1: Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy a Magyar Építészeti Múzeumnak a weboldalán és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ weboldalán megtalálnak minden pontos információt, és aztán nem állnak meg, hiszen egyébként, ahogy én láttam, az intézmény 2026-ban is kitelepül a művészetek völgyébe. Hát ez is nagyon izgalmas szerintem.
0: Most már harmadik éve települünk ki a művészetek völgyébe. Különböző előadásokat tartunk, gyerekprogramokat, falkutatási akciókat tartunk, bemutatjuk magát a települést, ugye ezt az egész csodálatos kapolcsi település együttes bemutatjuk, építészettörténetről beszélünk, harmadik évben a falu központjába vagyunk, és ott vagyunk megtalálhatóak, remélhetőleg minél többen jönnek. Minden évben több száz, majdnem ezres nagyságrendben szokták meglátogatni minket, ott szintén kaphatóak lesznek egyébként a kiadványaink.
1: Fogunk még beszélgetni, akkor is érdekes témával készülünk majd a hallgatóknak, a kollégáknak és mindenkinek nagyon jó munkát és nagyon jó országjárást kívánok.
0: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük a lehetőséget, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Almási Kornélt hallhatták, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek a Papagéno Klasszik műsorában, de én a következő órában is várok mindenkit. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hír összefoglaló sem maradhat el. Az EGRI Gárdonyi Géza Színházban folytatja Horváth Lajos Otto, illetve 30 éves a Budapest Music Center. Erről is be fogunk számolni. A Papagéno Klasszik második órájában Petrovics Ákos, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetője és rendezvényigazgató helyettese fog megszólalni. Nyárindító zenékkel és színes többségében ingyenes családi programokkal érkezik a Várkert Fest június 6-án és 7-én, ahol most is minden korosztály megtalálja a kedvencét. Idén-nyáron is élmény veletek! Ezzel várják az érdeklődőket, illetve dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója is a vendég lesz. Ismét megelevenedik a történelem 2026. június 6-án és 7-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. A koronázási hétvége alkalmával felejthetetlen élményekkel gazdagodhat az odalátogató. Erről lesz szó tehát a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a VL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 30-ai adása. A Papagéno Klasszik második órájába kezdtünk bele. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hír összefoglaló sem maradhat el. Az EGRI Gárdonyi Géza Színházban folytatja Horváth Lajos Otto, illetve 30 éves a Budapest Music Center. Erről is be fogunk számolni. A Papagéno Klasszik második órájában Petrovics Ákos, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetője és rendezvényigazgató helyettese fog megszólalni. Nyárindító zenékkel és színes többségében ingyenes családi programokkal érkezik a Várkertfest június 6-án és 7-én, ahol most is minden korosztály megtalálja a kedvencét. Idén-nyáron is élmény veletek! Ezzel várják az érdeklődőket, illetve dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója is a vendég lesz. Ismét megelevenedik a történelem 2026. június 6-án és 7-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. A koronázási hétvége alkalmával felejthetetlen élményekkel gazdagodhat az odalátogató. Hamarosan a vendégem lesz Petrovics Ákos, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetője és rendezvényigazgató helyettese. Nyárindító zenékkel és színes, többségében ingyenes családi programokkal érkezik a Várkertfest június 6-án és 7-én, ahol most minden korosztály megtalálja a kedvencét. Élmény veletek, ez a szlogenünk, erről fogunk beszélgetni.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Petrovics Ákost, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetője és rendezvényigazgató helyettesét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
1: Most minden körülmények között a Várkert bazárban leszünk, mondom ezt, és a program pedig a Várkert Fest, az időpont pedig június 6-a és 7-e. Nem ez az első alkalom, hogy megrendezik ezt az eseményt és ezt a fesztivált, és akkor én azt gyanítom, hogy akkor nagyon jó fogadtatása volt az első kettőnek, hiszen ez már a harmadik, ugye?
2: Igen, valóban. A Várkert Fest fesztivál sorozatot lényegében 3 évvel ezelőtt annak apropóján indítottuk el, hogy akkor volt 10 éve, hogy a megújult Várkert bazár megnyitotta a kapuit a látogatók előtt, egyrészt maga a tereivel, másrészt pedig a kulturális program kínálatával. Ugye itt a Várkert bazárban az év folyamán különböző művészeti stílusokat igyekszünk bemutatni, tehát egyszerre van tánc, irodalom, kortárs, könnyűzenei koncert, klasszikus zene, tehát egy ilyen kellemes, eklektikus programkínálat van az év folyamán, és ezt próbáljuk ilyenkor ebbe a 2 napba besűrítve megmutatni a látogatóknak, rengeteg ingyenes programmal, tehát szabadtéri ingyenes koncerthelyszínnel is készülünk, és igyekszünk a Várkert bazárnak azt a teljes területét kihasználni, amiket évközben egyesével programhelyszínként használunk. Tehát lesz program a Neoreneszánsz kertben, lesz program az Öntőház udvarban, a Szárazárok színpadon is, az Ibl-6 művészeti térben is, tehát próbáljuk kihasználni minden helyszínünknek azt a karakterét, és oda egy olyan programot hozni, ami ennek a helyszínnek a karakteréhez talán a legjobban illik. Úgyhogy ez egy ilyen eszenciája, egy összefoglalója, és egy olyan kezd csináló, de akár egyszerű élménynek is egy remek alkalom, hogy aki nem járt itt, vagy már járt itt, az megkaphassa azt, amire szüksége van egy ilyen júniusi hétvégén.
1: Nem fogunk tudni minden programot elmondani a hallgatóknak, ezért azt kérem mindenkitől, hogy várkertbazár.hu weboldalra menjen fel, és itt meg tudja pontosan nézni, hogy mikor mi kezdődik, mi most egyet-kettőt ki tudunk emelni. De egy picit még mielőtt a programokba belemennénk, milyen számok voltak az elmúlt évben, és minek örülnének most, hogy hány látogató legyen?
2: Egy ilyen hétvégén azért egy ilyen 10 000 ember megfordul itt nálunk. Ebben nyilván egy része a turisták, akik csak a külföldi turisták, akik a várba jönnek látogatóként, és akkor ők csöppennek bele ebbe a forgatagba. Ugye év folyamán is folyamatosan vannak családi tematikus napjaink, tehát nyilván ezekre a rendezvényekre is várjuk a családot, kisgyerekes családokat, tehát készülünk nekik különböző programokkal, színház, bábszínházzal, koncertekkel, interaktív játszósarokkal, múzeumpedagógusaink is külön erre az alkalomra szerkesztett tematikával készülnek. Tehát várjuk a családosokat, várjuk a turistákat, és várjuk azokat is, akik meg este egy igazi ilyen fesztiválos koncertélményre várnak, hiszen Meta lesz itt velünk, a Be Massive Horizon J.S. szombat este, vasárnap este pedig a Keep Floyding Pink Floyd tribute zenekar lesz, ami rendszeres visszatérő nálunk, nagy sikerrel fordulnak meg a faleink között, és egy igazi Pink Floyd élményt hallhatnak, akik eljönnek hozzánk itt az a Duna panorámás Öntőház udvaron.
1: Igen, én amikor olvastam egyébként, hogy mi minden lesz, akkor volt egy ilyen nagyon jó összefoglaló, hogy lesz legendás előadó, jazzkoncert, naplementés DJ-szettek, táncház, mesés gyerekprogramok, valamint szívet lelket melengető romantikus filmek is, de nézzenek meg tényleg minden programot. Ki lesz az a legendás előadó? Kik lesznek, akiket mindenképpen ki kell, hogy emeljünk?
2: A legendás előadó az idei évben Kovács Kati lesz, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatnom a hallgatóknak. Az elmúlt évtizedek egyik olyan meghatározó énekesnő karaktere a hazai zenei világba, akinek bárkit bármikor megállítunk, tud tőle mondani egy slágert, és Kati remek formában van, elképesztő energiával készül erre a koncertre is. Az ő koncertjének a sajátossága, hogy tett Kovács Kati koncert nincs 2 óra alatt, és fel fog csendülni minden olyan szám, ami Kati pályáján végig jelen volt, ugye rengeteg LGT sláger van, amiket Kati énekelt, de egy nagyon impozáns zenekari felállással készült, tehát egy klasszikus beat zenekarral és egy vonós formációval kiegészítve, tehát ez mindenképpen egy olyan eszenciája lesz az ő munkásságának, amit szerintem érdemes megtekinteni itt nálunk. Ugye emellett a szabadtéri ingyenes színpadunkon, a kult színpadon ott is rengeteg előadó lép fel, tehát Ripoff Rasszolnyikov, aki a a bluesnak egy olyan dallamos, ritmusos, tényleg egy ilyen nagyon jó hangulatát tudja átadni, és vasárnap este pedig táncházzal zárjuk a fesztivált, Szalonna és bandája vezetésével. Ez is már hagyomány nálunk, hogy ez a fesztivál utolsó napján egy ilyen közös táncba ér véget ez a rendezvény, és aztán ez a táncház egy kicsit beharangozása is annak, hogy a nyári hónapokban folyamatosan lesznek táncházak itt a Neorenesztánz kertben, Szalonna és bandájával és más népzenei előadókkal, úgyhogy ezek igazán olyan hangulatot tudnak adni, ami a népzenének ezt a ma is köztünk élő, ma is velünk levő energiáját és hangulatát vissza tudja adni. Tánctanítás is lesz, tehát aki még nem jártas a táncok járásában, azokat is várjuk szeretettel, hiszen profi táncosok fogják betanítani lépéseket, úgyhogy ez mindenki számára egy nyitott dolog.
1: Akik pedig érdeklődnek a Várkert Bazárnak a történelme, története iránt, azok pedig sétán is részt vehetnek, és én ilyenkor mindig kíváncsi vagyok, vagy bennem felmerül, hogy amikor programot kitalálták, akkor volt-e olyan információ, ami mondjuk még önnek is új volt?
2: Abszolút, ugye a budai vársétek az egész évben futó különböző tematikájú séták. Itt a budai várnegyedben, a Várkert Bazár területén is. Erre a fesztiválra próbálunk olyan sétákat elérhetővé tenni, amik egy olyan töbletet tudnak adni, például a Várkert Bazárról, a főváros ékszerdoboza, az Ybl Miklós együttműködésének története, az építésről, az építéssel kapcsolatos részletek, amik szerintem nem mindenki számára ismertek, és ebbe vezetjük be a látogatókat, de szeretettel várjuk a kisgyermekeseket is, hiszen van egy mama néz sétánk is, ahol az anyukák bébi hordóban járják végig ugyanezeket a helyszíneket, tehát hogy nem kell a kicsiket addig elválni tőlük, hanem ez egy ilyen babamama séta, ami részt vehetnek, és itt is a kertben, illetve a Várkert Bazárnak az egyéb ilyen látványos tereit járják be a látogatók. Az újdonság az volt számomra, hogy a Várkert Bazár, amikor épült, akkor is hasonló olyanfajta urbanisztikai törekvések álltak a háttérben, ami még a mai napon is sok esetben probléma jelesül, például az, hogy ez a Dunaparti sétány, ez egy kicsit kihalt rész volt akkoriban, amikor Ybl Miklós felkérték ennek a tervnek az elkészítésére, és az első cél az az volt, hogy itt egy üzletsor, egy olyan promenád jöjjön létre a budai oldalon, és ami a pesti oldalnak már megvolt, és ez volt az alapvető célkitűzés. Aztán akkor is a kereskedelem meghatározó volt sok szempontból, és ezek az üzletek sajnos nem indultak be olyan ütemben, ahogy azt a befektetők várták, úgyhogy emiatt aztán később műtermek kerültek kialakításra, itt volt például Stróbi Zsigmondnak is a műterme, tehát hogy egy teljesen más funkció lett végül, mint amit eredetileg elterveztek, szigorú piaci számítások alapján, hogy itt akkor az üzlethelyiségek kiadásai. A promenád az azért megvalósult, mai napon is rengeteg turista jár így gyönyörködik a Dunai panorámában, tehát hogy ez a cél nyilván teljesült, de számomra ez egy kedves dolog volt, egy érdekesség volt, hogy ezek a célok és a funkciók és az emberek, a lakosság, a látogatóknak a reakciói azok hogyan formálnak valamit egy kicsit más irányba, és hogyan teljesedik ki, vagy hogyan nyeri el a végső formáját.
1: Tehát Várkert Fest programjaival indul a nyár a Várkert Bazárban, június 6-án és 7-én, és aztán természetesen egész nyáron lesznek programok, és szerintem nagyon sokan szeretik a Glóriethez vezető rámpát is, hiszen azon mindig vannak szabadtéri kiállítások. Ez volt az, ami engem nagyon sokszor megmentett a Covid alatt, akkor is volt szabadtéri kiállítás, és azt éreztem, hogy van egy pici kultúra, amihez tudok kapcsolódni.
2: Valóban ezt a Covid idején indítottuk ezt azóta is futó szabadtéri kiállítás sorozatunkat. Az idei nyárra is készülünk egy külön tartalom, itt a Magyar Nemzeti Galériával együttműködésében a Dolce Vita kiállításhoz kapcsolódóan láthatnak majd tablókat a látogatók. Ugye ezeknek a kiállításoknak a különlegessége az, hogy a bemutatott anyag mellett mindig igyekszünk rengeteg háttérinformációt is átadni, amik szöveges formában könnyen emészthetően és két nyelven, tehát idegen nyelven is elérhetőek, úgyhogy én azt javaslom, hogy akik vendéget fogadnak a nyáron itt Budapesten, és meg szeretnék mutatni neki a városnak egy kicsit az ilyen koncentrált értékeit, akkor mindenképpen jöjjenek el ide a Várkert Bazárba, hiszen akár a már említett táncházzal, akár ezzel a szabadtéri kiállítással, akár a kert mozi sorozatunk van, ahol feliratozva vetítjük a filmeket, tehát hogy mindenképpen igyekszünk olyan programokat adni a nyárra, ami külföldiek számára is élvezhető.
1: És ugye van egy nagyon jó szlogen is, idén nyáron is élmény veletek, és nézzenek meg minden információt a vartkertbazar.hu oldalon. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy minden program nagyon sikeres legyen, és teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen, és várunk szeretettel minden érdeklődőt.
1: Az elmúlt percekben Petrovics Ákost hallhatták, a Várkapitányság program és protokoll irodavezetőjét, a rendezvény igazgató helyettesét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. Az Egri Gárdonyi Géza Színházban folytatja Horváth Lajos Ottó színművész. A 2026-27-es évattól az Egri Gárdonyi Géza Színház társulatának tagjaként folytatja pályáját Horváth Lajos Ottó Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész. A 2023-ban a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia című előadásán súlyos balesetet szenvedett színművész csatlakozása nem csak a színház számára mérföldkő, hanem az egri közönség számára is különleges hír, hiszen a nézők egy kivételes művészi pálya új fejezetének lehetnek tanúi. A színész számára nem ismeretlen az Egri Teátrum. 2023-ban a Katarina Blum elveszett tisztessége című előadásban láthatta őt a közönség. Galambos Péter rendezésében, legutóbb pedig 2025 nyarán Lendvai Zoltán által rendezett a Líceum udvarán bemutatott Örökség című produkcióban is színpadra lépett. És maradunk a színháznál, hosszú idő után először szólalt meg Eszenyi Enikő, a Víg Színház egykori igazgatója. A debreceni Csokonai Nemzeti Színház nemrég felfüggesztette a következő évad műsorából a Primadonnák című produkciót, amelyet Eszenyi Enikő rendezne. Vadász Dániel a színház igazgatója a döntését azzal indokolta, hogy a tervezett együttműködés több kollégában bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. A történtek után Eszenyi Enikő nyílt levelet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben bocsánat kérését is kifejezte. Idézem. Az elmúlt években nem volt olyan nap és éjszaka, amikor ne foglalkoztatott volna a Víg Színházban töltött igazgatói időszakom. A színház az életem és a szenvedélyem, de ma már látom, hogy a szenvedélyes munka közben, bár soha nem akarattal, sokszor nem kellő figyelemmel és empátiával fordultam mások felé. Hozhatnék kifogásokat, magyarázatokat, mentegetőzhetnék is, de nem akarok. A történtekért vállalom a felelősséget, írta Eszenyi Enikő. És amivel folytatjuk, Keresztes Zsófia, az első magyar művész az Art Basel Unlimited szekciójában. Június 18-án nyílik meg az idei Art Basel, ahol a magyar kortárs a művészet az ACB Galéria Tóth Endre művész kérdő íveivel és Keresztes Zsófia múzeum léptékű installációjával képviseli majd. Az Unlimited az Art Basel egyik legfontosabb és legprogresszívebb része, ahol a hagyományos vásári stand kereteit meghaladó, monumentális léptékű és kísérleti projektek kapnak majd helyet. A több mint 16 ezer négyzetméteren bemutatott válogatásba bekerülni nem csak presztízst jelent. Az adott művek és művészek olyan reflektorfénybe kerülnek, ami kiemelt figyelmet jelent napjaink nemzetközi művészeti életében. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, hogy kihirdették a Merítésdíj szép próza kategóriájának idei 10-es listáját. A Merítésdíj független, a magyar irodalmat szerető olvasók által 2014-ben alapított díj, amit minden évben 4 kategóriában ítélnek oda. Szép próza, léra, gyermek és ifjúsági irodalom, és a zsűri díja mellett közönségdíjat is kiosztanak a moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján. Idén 12. alkalommal hozta nyilvánosságra a Merítésdíj a legjobb szanak a moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján. Idén 12. alkalommal hozta nyilvánosságra a Merítésdíj a legjobb 10 prózakötet listáját, amely

1996. május 24-én hozta létre Gőz László a Budapest Music Centert, amely azóta a magyar zenei élet meghatározó szereplőjévé vált. Fő célkitűzése a jelenkor magyar zenei értékeinek együttes és összehangolt felmutatása, amelyet a 2013-ban megnyílt 4000 négyzetméteres zenei központ, a 100 000 tételes zenei gyűjteménnyel rendelkező Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár, valamint a mára közel 370 klasszikus kortárs és jazz albummal büszkelkedő BMC Records is szolgál. Ugyanitt lelt otthonra egyébként az Ötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány, amely világhírű művészek bevonásával, fiatal karmesterek és zeneszerzők továbbképzésével foglalkozik. A heti hír összefoglaló után pedig érkezik még egy beszélgetés, ahogyan azt már megszokhatták. Dr. Újvári Tamás lesz a vendégem, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Ismét megelevenedik a történelem 2026. június 6-án és 7-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. A koronázási hétvége alkalmával felejthetetlen élményekkel gazdagodhat az odalátogató. Ez az év igazán különleges, hiszen a kastély nyitásának 30. jubileumát is ünneplik, s minden korosztály számára felejthetetlen programokat kínálnak. Hogy pontosan mik ezek a programok, erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Újvári Tamást, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban.
2: Kezdőcsakram, jó napot kívánok!
1: Jubileumi koronázási hétvégére hívjuk meg most a hallgatókat a Gödöllői Királyi Kastélyba június 6-ára és 7-ére. Jó sokat kell visszamennünk az időben, de a jubileumi szót se felejtsük el, arra is ki fogunk mindenképpen térni. 1867, ez az a dátum, amikor Ferenc József és Erzsébet királyné elérkezett ide Magyarországra, illetve a Gödöllői Kastélyba, hiszen ezt kapták ők meg. Ugye jól tudom, jók az információim.
2: Igen, 1867. június 8-án koronázták meg Ferenc Józsefet magyar királlyá, feleségét magyar királynévé, mégpedig a hagyományoktól eltérően már Budapesten, a Mátyás templomban, és ezt követően érkeztek meg Gödöllőre, ami a nemzet ajándéka volt az új királyi pár számára. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a tulajdonjogot nem kapta meg Ferenc József és Erzsébet királyné Sziszi.

0: hanem az a magyar állam tulajdonában maradt. Királyi pár viszont korlátlanul használhatta és hasznosíthatta a kastélyt, és szeretettel jöttek Gödöllőre. A jubileum szó nem erre vonatkozik, hiszen majd jövőre lesz így van. Az 1867-es évforduló kerekjubileuma, hanem a Gödöllői kastély megnyitásának van idén évfordulója. 1996-ban nyitotta meg a Gödöllői kastély először a kapuit a nagy közönség előtt. Addig ugye gyakorlatilag vagy királyi, vagy főúri funkciót látott el, rendszerváltoztatásig pedig fővárosi tanács szociális otthona működött benne. Így nem nagyon lehetett betérni. 96 óta azonban a nagy közönséget várjuk, és azt lehet mondani, hogy több mint 15 millió vendég látta azóta a Gödöllői kastélyt az eltelt 30 évben.
1: Így van, mi is rendszeresen beszámolunk, illetve ugye hívjuk meg a hallgatókat, hogyha valamilyen program van a Gödöllői királyi kastélyban, és most június 6-ára és 7-ig. Engem mindig nagyon érdekel az, hogy vajon fennmaradt-e bármilyen dokumentum arról, hogy milyen volt azok a napok, amikor Ferenc József és Erzsébet királyné megérkezett Gödöllőre, és hogy milyen programok voltak az ő tiszteletükre, és ebből vajon át tudnak-e bármit ültetni most 2026-ra?
0: Nagyon komoly dokumentációja van a Gödöllői kastélynak a királyi család életéről. Nem csak az ide érkezésük kapcsán, hanem gyakorlatilag az itt töltött napokról, hetekről, hónapokról. Ugye Erzsébet királyné összességében 2000 éjszakát töltött el itt, ami rettentő sok idő. Ugye mindent összeszámolunk, 7 esztendő, és ha figyelembe vesszük, hogy hány kastélyt használhattak Európában, akkor ez bizony nagyon sok idő, több mint Bécsben, több időt töltött Gödöllőn, mint Bécsben. A gödöllői életük mindig egy picit csendesebb volt, a nagy pompa általában a budai várban volt, tehát a budai várat használták a hivatalos eseményekre, a nagy ünnepségekre. Gödöllő népe mindig egy picit szerényebben fogadta a királyi családot, és ezért kedvelte Erzsébet Gödöllőt. Oly nagyon. De természetesen, amikor először érkeztek Gödöllőre, akkor fogadták őt Gödöllő népe. Esténként akár szerenádot is adtak a királyi család számára, és most a koronázási hétvégén ezekből elég sokat átemelünk, hiszen a királyi pár a Gödöllői királyi váróhoz érkezik meg, ott lesz a gyülekező reggel, és lovas kocsival, huszárok kíséretében vonul föl a Gödöllői kastélyhoz, ahol maga Andrássy Gyula fogadja őket, és adja át a kastély kulcsait, jelképesen ezt az ajándékot a királyi pár számára. Innentől kezdve a nagy közönség számára számos programunk lesz, ezek mind kötődnek a királyi családhoz egyébként. Lesznek bábelőadások, támalovas bemutatók, hiszen Erzsébet királyné nagyon szeretett lovagolni a Gödöllői dombságban. Lesz huszárkarüsszel, és természetesen, ahogy annak idején is szerenáddal zárták az estéket, itt is mindkét este, szombaton és vasárnap is koncertekkel zárjuk a napokat.
1: Királyikastély.hu weboldalon egyébként mindent pontosan meg tudnak nézni, hogy melyik program mikor kezdődik, és így ki tudják választani azt, hogy melyikre szeretnének ellátogatni, vagy ott lehet tölteni természetesen az egész napot, hiszen ilyenkor én azt gondolom, hogy az egész park és bejárható a kastély is, ugye?
0: Igen, a teljes kastély és a teljes kastély parkja ilyenkor élettel telik meg, és a különlegessége ezeknek a napoknak az, hogy csodálatos a kastély és a kertje az év 365 napján. Ilyenkor azonban valóban élővé válik a helyszín, hiszen a történelmi szereplők között lehet megtekinteni az épületet és kertjét. Ahogy mondtam, Erzsébet királyné és Ferenc József is, hogy itt lesz, Andrássy Gyula fogadja őket, igazi huszárok lesznek a házban, de a királyi udvartartás több szereplője, udvarhölgyek, inasok is várják a látogatókat a kiállításban, és eljátszanak egy-egy jelenetet, megtanítjuk a látogatókat. Például, hogyha találkoznak Erzsébet királynéval, akkor hogyan kell meghajolni, hogyan kell pukedlizni, hogyan lehet oda menni, megszólítani a királynét. Valóban élő történelmi helyszínné válik ezen a hétvégén a Gödöllői királyi kastély.
1: Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és legyenek látogató szám rekordok, mint ahogy egyébként azt ugye, szerintem a tavalyi évben, vagy az év elején, nem is tudom már mikor beszélgettünk a fényparkról, és akkor is valami hihetetlen nagy szám volt, amiről beszélgettünk. Egyébként hozta azt, most csak oda egy pillanatra visszatérve, amit elvártak tőle, vagy megdöntötte azt a számot, amit vártak?
0: Igen, a fényparkunk idén télen ugye 3 hónapig, egy picivel több mint 3 hónapig működött, és csak a fénypark több mint 100 000 látogatót fogadott 3 hónap alatt. 2026 év is jól alakul, múzeum látogatásunk is közelít a rekordhoz. Tavalyi évben egyébként összességében a múzeumban, illetve a különböző kiállításokon, koncerteken 370 000 vendéget fogadtunk, tehát ennyi bizonylatolt jegyet állítottunk ki a vendégek számára. Ha hozzáveszünk, hogy a kastélyparkja ingyenesen látogatható, hogy mindig vannak olyan épületen belül és épületen kívül is olyan kiállítások, tartalmak, amihez nem kell belépjegyet váltani, akkor bizony kimondhatjuk, hogy bőven 500 000 fölött volt az a vendég, aki tavaly ide érkezett hozzánk, és hát azon dolgozunk, hogy ezt a számot idén is elérjük, sőt egy picit meg is haladjuk. Az első fél év kapcsán, vagy az első 5 hónap kapcsán azt mondhatom, hogy nagyon jól állunk.
1: És a fényparkot sem hoztam fel véletlenül, hiszen most pedig van egy rajzpályázat, amely meg ehhez kapcsolódik, és június 12-éig tart.
0: Harmadik alkalommal fogjuk idén megszervezni Erzsébet királyné fénykertjét a Gödöllői Kastély parkjában. Ugye ez mindig egy téli műfaj, az őszi szünettel szoktuk elkezdeni megnyitni a fénykertet, esténként látogatható külön belépőjeggyel, és januárig lehet megtekinteni ezeket a fényszobrokat. Minden évben igyekszünk valami különleges témát, a kastélyhoz kötődő témát kiválasztani, mindig új szobrok vannak. Az idei évben is lesznek különböző témák, amik eddig nem voltak jellemzőek a fénykertre és kötődnek hozzánk, de arra gondoltuk, hogy a gyerekeket fölkérjük, hogy tervezzenek nekünk fényszobrokat. Ehhez várunk rajzokat, rajzpályázatot írtunk ki, és a győztes pályaművet meg fogjuk valósítani, akár több méteres nagyságban, és idén télen meg lehet majd tekinteni a Gödöllői Kastélyban. Természetesen a győztesek nem csak megcsodálhatják az alkotásukat, hanem különböző tárnyereményeket és családi belépőket is kapnak majd.
1: De ennek is minden részletét a királyikastély.hu weboldalon megtalálnak. Tehát most, ami adta nekünk az apropót, hogy lesz ugye a koronázási hétvége június 6-án és 7-én, és közben ugye azt is említettük, hogy jubileumi koronázási hétvége lesz, de mikor van pontosan az a jubileumi dátum, amikor megnyitott a Gödöllői Királyi Kastély a látogatók előtt?
0: Augusztus 18-án nyitott meg a Gödöllői Kastély a látogatók előtt. Természetesen augusztusra is készülünk meglepetéssel. 18-án inkább a múzeumon lesz a hangsúly, hiszen ekkor vált múzeummá a Gödöllői Kastély főépülete. Nyarat fogjuk zárni egy nagyszabású jubileumi koncerttel, mégpedig augusztus 28-án a Kastély parkjában tartunk egy különleges előadást, zenei időutazásra hívjuk a közönséget. Lesz komoly zene, klasszikus zene, szimfonikus zenekarral, és lesznek modern, kortárs fellépők is, eljutunk egészen a mai DJ-szettekig. Gyakorlatilag a 300 évet és a 30 évet a zene segítségével utazzuk át augusztus 28-án a Gödöllői Kastély kertjében. Erre jegyeket hamarosan már lehet vásárolni az előbb említett királyikastély.hu honlapon.
1: Így van, meg minden más programot is érdemes itt megnézni, hiszen rendszeresek a koncertek, a színházi előadásokna, és persze, ugye ott vannak a kiállítások is, szóval érdemes ellátogatni, és persze a parkot se hagyjuk ki, szóval érdemes ellátogatni, nézzék meg a weboldalt, én pedig kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak, és aztán beszélgessünk újra, amikor majd esetleg már a felújításról is bővebben tudunk információt adni a hallgatóknak, de hát addig még azért sok esemény fog még itt történni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, Kezicsókolom, viszonthallásra.
1: Az elmúlt percekben dr. Újvári Tamást hallhatták, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 30-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig a műsor után már meg is hallgathatóak a Papagéno podcast és a weboldalán. A Papagéno szerkesztőségének a nevében megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: Következik Johann Sebastian Bach, D-moll oboaverseny, harmadik tétel. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar. Oboán közreműködik Dienes Gábor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a VL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre, a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több tízezer szurkolót várnak. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon egy vasúti átjáróban. A helyszínelés már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
2: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyra fordul az idő. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek, két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közölte, a pénzből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusz Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperti első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja Zwack József 1892-ben építette fel Soroksárjóti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárt a kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe, 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyra fordul az idő. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusz Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. Több balatoni és Veszprém Intercity, Interregio kerülő útvonalon jár. A vasúti jegyeket a volán járatokon is elfogadják. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást, a fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A Kisharshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró állomásait a kezdetben használt négy kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy hat kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: vasúthoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papageno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa. 47 év a Budapesti Vonósok élén, 6000 koncert 5 kontinensen. A szép számok Botvai Károly izgalmas életét tükrözik. Pályája során közel 40 évet töltött a Magyar Állami Operaházban, 20-20 évet dolgozott együtt a Bartók Vonós négyessel, majd az Új Budapest Vonós négyessel is változatlan összeállításban. Ha teheti, még 92 évesen is részt vesz a közel fél évszázados Budapesti Vonósok próbáin. December végén zenekara most is zenével köszönti alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvai Károlyt a születésnapja alkalmából. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük Botvai tanár úr a műsorban.
2: Én is köszöntelek titeket is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen egy egészen hihetetlen életút az öné, és nem csak azért, mert ön a pályáját olyan emberek mellett kezdhette el, mint Weiner Leó, Doknányi, vagy akár Kodály Zoltán. Erről mesélnek?
2: A Doknáriról sajnos nem sokat tudok mesélni. Láttam élőbe, és kértem tőle autogramot Sopronba. Annyi volt a Doknányival, de hát a Weinernek viszont növendéke voltam, és a Kodálynak is, személyesen. Van a Zeneakadémián a büfében egy falnyi gyönyörű kép, ahol Bartók és a Kodály társaságában a Valdvárok vonós négyes van levéve. Ha ott iszom meg egy kávét, akkor egész napra jobban értem magamat zeneileg, mert az a nagy dolog történt, hogy ezekből az emberekből élő kapcsolatban sikerült nekem hárommal kerülni, növendék voltam. És sajnos Kerperit én már nem is ismertem, pont a csellistát, és a Waldbert sem, de hát ugye ott volt a Molnár Tóni bácsi, aki szekundot is játszott, meg rácsázott is a Vonós négyesbe, ő tanárom volt, és tanárom volt a Temesvári János is, és maga Kodály is, aki szintén ott a képen rajta van. És hát nagyon érdekes órák és izgalmas dolgok fűződtek hozzá. Többek között, amikor megtanultuk az első vonós négyesét, Bartók vonós négyessel, és egy amerikai turnéra indultunk, és többször műsor volt tűzve a Kodály vonós négyes, elmentünk hozzá, és kérdettük, hogy hallgassa meg. Hát nem nagyon hosszú monológot mondott, hanem csak valami nagyon egyszerűt, de hát egyébként is ő neki volt egy ilyen szokása, hogy feleségesen nem akarna beszélni, és többek között, amikor év végén vizsga előtt voltunk, és küldtünk egy megbízott társaságot, hogy kérdezz meg, hogy mi az anyag, mit kell tudni, hány névből kell tudni. És hát izgalommal vártuk, hogy mit fog mondani, mert egyébként divatban volt, hogy egy borítékban mindenkinek fel kellett írni, hogy hány népdalt tud. És ezt számon is kérte. Na most, amikor a vizsgára került a sor, akkor a küldöttség hát föltette a kérdést, hogy tanár mégis hány népdalt kell tudni. És akkor kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy egy szóba mindet. Az körülbelül olyan volt, mint amit a Vég Sándor mesélt nekem a Bartókról, ugyanis alkalma volt 3 évig a Vég Sándorral együtt vonós négyesetni, mégpedig azért, mert jött a Bartóki centenárium, és ugyanakkor az ő kvartettjében egészségügyi problémák merültek föl, ketten nem tudták folytatni a vonós négyesetést, és neki meg jöttek a meghívások, és újjá szervezte a kvartettjét. Többek között engem is beszervezett, ami szintén érdekes volt, mert jöttem haza Londonból, és a repülőtéren kiderült, hogy nem megy a budapesti járat. És akkor mint a dolog volt a telefon, de mégis ott találtam egy nyilvános telefont, és feleségemnek meg akartam telefonálni, hogy nem tudok jönni, mert nem tudni, mikor lesz a járattal. És akkor mondta a feleségem, hogy nemrég telefonált a Vég Sándor, és megkívott a monosztizésébe, emiatt, hogy ennyi megkívása van, és újjá kell szervezni a kvartettet, rám gondolt, nincs listára, és erre fel akkor változtattam a menetrenden, és már nem érdekelt Budapest, hanem mentem Salzburgba egyenesen. És nagyon kedvesen fogadott, nagyon érdekes 3 év volt, amit vele töltöttem. Részben beszippantott egy-két koncertre a együttesébe is, másrészt meg egyáltalán, ugye ő még közvetlenül Bartókkal is foglalkozott és dolgozott, és itt térek vissza a Kodály takarékos beszédre, hogy elmesélte a Vég Sándor, hogy ők mutatták be az 5. vonos négyest Madridban. Bartók is ott volt, és a Jemnitz Sándor kiutatott, és egy nagyon hosszú előadást tartott a műről. Vagy előtte, amikor eljátszották, vagy utána, azt már nem tudom, de egy biztos, hogy nagyon hosszú előadás volt. Hosszabb volt, mint a mű. És a Bartók ült, és nem tudott szót se. És aztán végül is kínos volt, hogy most előadott egy ilyen előadás, és mégis mi lehet. És az előadásban szó volt a napraforgótól kezdve az Aranyhídig mindenről, és a Bartók hallgatta, és mégis megkérdezték, hogy hát tulajdonképpen mi a helyzet, így van vagy nem így van. És gondolkodott a Bartók, és egy szót mondott, meg lehet.
3: Ez tényleg takarékos.
1: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: ez a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük. Rendkívül sok mesterkurzust is tartott tanár úr. Többek között én, hogyha jók az értesüléseim, akkor Jacqueline Dupré helyett is tartott egyszer.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ugyanis amikor én abba adtam a Bartók Vonós négyessel való játékot, akkor nagyon sok meghívást és felkérést kaptam különböző londoni és egyéb angol városokban, és egyszer volt egy szonáta este, egy nagyszerű angol zongoristával, úgy hívták, hogy Clifford Benson, és a szünetbe bejött egy küldöttség művészszobába, nem tudtam, hogy mit akarnak, és azt mondták, hogy ők azért jöttek, mert megbetegedett a Jacqueline Dupré, és előzőleg elvállalt egy kurzust, és meg volt hirdetve a kurzus, és most helyzet elé álltak, és nem tudják, hogy mit csinálnak, és ajánlották engemet, hogy kérjenek meg engemet. Hát én meg azt sem tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, és hát azt pláne nem tudtam, hogy a második felében mit játszottam, és hogyan, azt mai napig nem tudom, arra nem emlékszem. Egyébként emlékezni szoktam a koncertekre, de itt nem emlékszem semmire, mert semmi másra nem tudtam gondolni, hogy mit csináljak, elvállaljam, vagy ne vállaljam el. Végül is úgy döntöttem, hogy elvállalom. Közben kiderült, hogy ez angol nyelvbe megy, és hogy eladott ház van. Tehát nem úgy van, hogy egy növendék leül, meg egy másik is meghallgatja, hanem egy közönség előtt van. És mind meg volt hirdetve, és a növendékek, akik Amerikába jöttek át, meg ilyen helyen, már mind levegőben voltak, és jöttek. És Jacqueline Dupré még nem volt sehol. Már szóval beteg volt. Betegsége folytán egy ilyen hullámzó állapotban volt. Multiple szklerózisa volt, ami hát egy súlyos betegség. És nagyon nagy vállalkozásnak tűnt nekem az egész. De annyi bajom volt abban az időben, és olyan sok problémám, hogy azt gondoltam, hogy ez talán még az egyik legszebb probléma, mert mégis hát nem akárkit kell helyettesítenem. Ugyanakkor féltem, hogy csalódást fogok okozni, mert ők nem azért jöttek ide, hogy engem kapjanak meg, hanem a Jacqueline Dupré miatt, és ugye ez beírja majd az életrajzokban, hogy a Jacqueline Dupré növendékei voltak, ugye? De most szóval nem volt egyszerű dolog, és az volt a helyzet, hogy egy kölcsönselló volt, ami hát messze nem volt olyan, amilyen kellett, hogy legyen. Ugyanakkor jöttek a növendékek, és egyik pillanatból a másik pillanatban egy Stradivari, egy Guarneri, ilyen csellókkal jöttek. Még bérelni is lehetett növendégeknek, hogy azon játszanak. És hát ott volt a cselló, van egy kép is róla. Ezek után, hogy meghallottam, hogy ők milyen hangszerekkel jönnek egyáltalán, nem mertem kinyitni a saját csellókomat, mert hát akkor egyből baj van, hogy hát miféle csellista lehetett, aki ilyen csellő játszik. Nem volt annyira rossz, de jó se volt. De mindenesetre a lány, aki elkezdte hangolni a csellót, hát majdnem elállítottam tőle, az egy Guarneri cselló volt, és ha Amerikából jött, már nem tudom, hogy Rostropovics növendék volt-e, vagy más növendéket, de mindenesetre fantasztikus volt a csellója. És azt már tudtam, hogy én nem nyithatom ki a csellótokot, mert nem lehet, hogy a növendék ilyen cselló játszik, tanár meg más fajtán, ami nem hasonlít az elsőhöz. Úgyhogy végül is maradtunk annyiba, hogy elkezdett játszani. Na most közben a Schumann cselló versenyt játszotta, és éreztem a csellón, hogy a töredékét hozzá ki annak, ami a csellóban van. És ez mondjuk dühített is egy kicsit. Végül is azt csináltam, hogy nem nyitottam ki a csellótagomat, biztonságokáért, és ki akartam menni a kezébe a csellót. Na most ő ahhoz volt szokva, hogy a mestere a Stradivariával ül egy karosszékbe, és azon mindent bemutat ő neki, akinek hát nincs Stradivária, mondjuk. És hát ő csodálkozott, hogy én nyúlkálok az ő hangszere után. Hát én mondom, hogy nem akarom elvenni, csak valahogy meg akartam mutatni, hát ha érdeklenné. És akkor azt történt, hogy tényleg elvettem én szegénytől a csellót, és mutattam, hogy hát tulajdonképpen nem egészen így van a darab, ahogy ő elképzelte első nekifutásra. Akkor összenéztek ezek a növendékek, hogy csodálkoztak, hogy a tanár a növedék hangszerén így föltalálja magát, és ekkora különbség lehet egy növedék hangja és a tanár hangja között, és erre feleztem az összes többi jöttökelőjával, azon is utassam
2: meg. Hozták a jobbnál jobb hangszereket.
1: Ez volt az egyetlen szerencsém, ami megmentett engem, mert én úgy többet, mint a Jacqueline du Pré, nem tudtam volna jutatni. Igaz, hogy ő már szegény nem tudott játszani. Akkor már csak tolókocsi volt, és nem tudott játszani. Aztán közben, hogy múlt az idő, éreztem, hogy a közönség nagyon figyel, és feszültsön van. És volt egy pillanat, amikor ez alább hagyott. És nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Én játszottam rosszabbul, vagy mi történt, és a ruhámat ellenőriztem a cipőt, mindent megnéztem. Nem volt semmi probléma, és mégis a közönség elnézett a fejem fölött. És akkor szünet volt, és hirtelen én is megfordultam, és kiderült, hogy a Jacqueline jobban lett, és a báramban berakta a kocsiba, és elvesztem. És ott a függöny, két függöny egy kicsit széthúztak, és ott ült a Jacqueline du Pré.
3: Elképesztő.
1: Úgyhogy hát ez egy nagy meglepetés volt nekem is. Nagyon kedvesek voltak a báromban is, és meghívtak mindjárt, hogyha visszamegyek Londonba, akkor jöjjek el hozzájuk. Báromban már aztán elültetett Párizsba, de a Jacqueline du Pré az még ott volt.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: A réges-régi mesterkúzus azóta gondolom számtalan mesterkúzus követte ezt, és számtalan tanítvány, legyenek szó szólistákról, vonos negyesről, más kamara formációkról, és a hallgatóknak én most be is vallom töredelmesen, hogy én is tanárulat boldogítottam, vagy boldogtalanítottam attól függően, éppen mennyire voltam felkészülve annak idén a Zeneakadémiai Kamara zeneórákon. Ha visszanéz ezekre az évtizedekre, mit változott a vonósoknak a felkészültsége? Mennyiben változott a vonósiskola? Jobbak-e a mostaniak, mondjuk akár csak technikai felkészültséggel, mint fél évszázaddal ezelőtt? Vagy milyen változást, vagy akár a repertoárban milyen változásokat lehet megfigyelni? Mennyiben volt más a vonós élet fél évszázada mondjuk, mint ma?
2: Valóban az a helyzet, hogy az egész környezet megváltozott a zenét tanulni vágyó diákok sorsában, ugyanis akármennyire szidjuk a telefont, meg mindent, az nagyon belelépett a zenei életbe ez a dolog, ugyanis jönnek a növedékek, és szó van arra, hogy milyen darabot tanuljuk meg. Azonnal látom, hogy már meg is nézték, hogy a YouTube-on, hogy mi a helyzet. Ott kiválaszt egy 25 előadás közül valamit, és megnézik, hogy mennyi időig tartott melyik, és a legrövidebbet választják. Na aztán ezekből kikaparni őket, ezekből a gyors tempókból, meg mindenből, az ahhoz kell türelem és megértés. Szóval
1: összekeverik a 100 méteres síkfutással.
2: Egy kicsit, igen, igen. Sajnos vannak ilyen tendenciák, de ugyanakkor viszont az a helyzet, hogy egy gomnyomással ki tudja nyitni a tévét, és a világ legnagyobb művészeit bármikor, bármennyi időre magához szólíthatja olyan szempontból, hogy közvetlenül látja és érzi a hangszerkezelést, és az egész előadást, és az egész hát előadó művészetet, amit nyújtanak, amit a mi korunkban, én örültem, hogy egyszer a Horvócot hallottam, egyszer a Katászot hallottam, egy filmi részletnek a töredékét valahol fekete-fehérbe. Ennyi volt az egész. Ma meg ami fellelehető velük, az mind megközelíthető. Tehát olyan példákat kapnak, és ha megnézi az ember, hogy a Perman hegedű tokjában biztos ott van a Vengerovnak a felvétele, és a Vengerov hegedű tokjában ott van a Permanné. Most ezek annyira a tökéletességre törekszenek, hogy ugyanakkor egy uniformizálás is beáll, nagyon magas szinten, de ugyanakkor a kivételes előadások azok ritkábbak, mint régebben voltak. És a élő koncerteknek is a hangulata kicsit változott szerintem.
0: Kicsit felvételszerű?
2: A tökéletességre jobban törekszenek, mint a zenei kifejezésre és a zenei megoldásokra.
1: És akkor ilyenkor a koncerten, ha az ember tökéletesen akar játszani, akkor ennek az a következménye, hogy kevésbé kockáztat, és esetleg kevésbé enged a pillanat varázsának, és ettől lesz egy kicsit gépiesebb az előadás.
2: Igen, ez biztos, amit mondtál, az pontosan így van. Valamivel szegényebb lett az előadás olyan szempontból, hogy a kockáztatás valóban nincs ott annyira, mert addig pódiumra se lépnek, addig, amíg valamit töredem, győztek valami nehézséget. És hát elképesztő, kinyílt a világ, a kínaiaktól kezdve, a japánoktól folytatva. Fantasztikus, hogy milyen módon próbálták és sikerrel, némelyek sikerrel a bécsi klasszikus zenének a stílusát átvenni és megtanulni. Ugyanakkor új dolgok is elindultak, és hát a historikus zene is meghódította a közönséget, és némely módon, valamilyen módon visszakövetkeztetve is változtatott az előadásom. Tehát aki nem historikus, annak az előadásában is a historikusok által kísérletezett módját abból sok mindent átvettek. Tehát rengeteg változás van előadás szempontjából is, és nagy hatása volt a historikus zenének a bevezetése is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Folytatjuk a kapricsót. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Tanár úr azért nagyon sok olyan lehetőséget kapott, ahol egyedüli magyarként jelenhetett meg. Egyedüli magyarként képviselték például az ENSZ kongresszuson. A fehér embereket, Duke Ellingtonék voltak, ugye, akik a feketéket képviselték.
1: Igen.
0: Ez is egy különleges dolog volt. Sőt, ön előtt kinyíltak a királyi palotáknak a kapui, és ugye Svédországban, Nagy-Britanniában ugyanígy, szóval tanár úr gyakorlatilag majdnem mindent látott a világból.
1: Hát sok mindent láttam, és különleges alkalmak adódtak. Ez valahol már mutatta nekünk annak idején, hogy a hírességünk egy kicsit túlment a koncert életek színvonalán is, mert olyasmire kértek fel bennünket, ami meglepő volt. Például ilyen volt, hogy meghívtak Spanyolországba, a királyi udvarba egy Beethoven összes sorozatra, és nekünkre pont akkor aláírtunk egy melbourne-i szerződést, amit nem lehetett megváltoztatni. Szóval minden esetre kiestünk ebből a körből, és mondták, hogy a spanyol királyi udvarba életünkben egyszer kaphatunk meghívást, többször nem. Na most ezek után az történt, hogy hát mégis el lehetett valahogy intézni, hogy egyszerre csak jött egy fél évvel később egy másik hívás, ami arról szólt, hogy ők 15 éve léptek be az Európai Unióba. És 15 évvel ezelőtt megmutatták az asztalt, a négy széket, ahol leírták az egyességet, és azt mondták, hogy arra kérik a vonós négyest, az asztalt kiviszik, a négy szék ott marad, kincstárból fölhozzák a Stradivárikat, van egy teljes kvartettjük, amit az asztalt kiviszik, a négy szék ott marad, kincstárból fölhozzák a Stradivárikat, van egy teljes kvartettjük, amit nem tudom, hanyadik Alfonsz rendelt még meg annak idején a Stradivárikat,

0: fűszerezték, hogy miután ugye hát Spanyolország, a Bokerin nagyon sokat működött ott, és többek között van neki több kvintetje is. Tehát egy gitárkvintettet a Pepe Romero, aki az egyik legnagyobb név és beépült család a gitárfamiliában, ő vele is eljátszottuk egy Bokerini kvintettet.
1: Tanár úrnak rengeteg lemez felvétele van, nem csak a budapesti vonósok élén, de a Bartók vonós négyeser is, és Bartók zenéjéhez fűződő viszonya, az már nagyon régóta megvan önben. Hogyan érzi, hogyan változott önben Bartók zenéje?
0: Először meg kell találni a harmóniáját és az összefüggését és a ritmikai világát, meg egyáltalán az alapját, ami gyakorlatilag a népzenéből jön ki. Történt olyan, hogy a Bartók a gyűjtő körútjain feliratokat készített, hogy mikor melyik népdalt hol énekelték el neki, és honnan ismeri, és még mielőtt ez megtörtént, az első vonós négyesben felszállott a pába, majdnem szóra-szóra ott van. És nem ismerte a Bartók ezt a névdalt. Tehát ez van egy bizonyíték arra, hogy az ő egész egyéniségébe átitaszódott a sok gyűjtés alatt a magyar népzene, és ezt ő tudta tálalni bécsi klasszikus veredben is néha, meg egyébként önálló saját nyelvén is. Szóval ez érdekes, hogy nem csak amit szóról-szóra ő leírt, hanem ami benne volt a szellemében a dolognak.
2: Ha visszagondol arra a számtalan felvételre, amit készített rádióban, lemezekre, utólag melyikre a legbüszkébb? Tehát, hogyha csak egy vagy két felvételt kellene kihúzni a kalapból, akkor mi lenne az a két legkedvesebb felvétel, mert azt mondja, hogy na ez olyan jól sikerült, hogy a jóisten újra rajta volt ezen a felvételen.
0: Sajnos nagyon rossz választ tudok adni erre. Megmondom miért. Mert soha nem keltem föl még úgy lemez felvételből, hogy azt nem éreztem volna, hogy mi mindent kellett volna másként csinálni. Tehát az biztos, hogy csak úgy tudtam fölállni, hogy de jó lenne, hogyha még egyszer az életbe ehhez eljutnék. És mit tesz Isten? Ugye az Új-Budapest vonós négyessel történt meg az, mi úgy jöttünk össze, hogy volt egy turné, amerikai, hosszú amerikai turné az Új-Budapest vonós négyesnek, és az történt, a turné végén ketten felállt, és mondták, hogy ők bocsánatot kérnek, de búcsúznak a kvartettől, nem bírják ezt csinálni, ezt az életet. Az egyik az egészségügyi problémákkal szenvedett, a másiknak fiatal házassága volt, és az is veszélybe került. Szóval, hogy ők ezt nem tudják csinálni, és hát kiszállnak. És akkor szerveztük az elvonós négyest, és másfél évig dolgoztunk, hogy vissza tudjunk kerülni a forgásba. És egyik koncertünkön, már két és fél éve is megvoltunk talán, bejött egy küldöttség, mégpedig a BBC zenei vezetője volt az élen, és a Hyperionnak a vezetősége. És ott a helyszínen azt mondták, hogy nekik úgy kellene a kvartett, hogy sorozatokat vesznek fel. Ez az utolsó virágba borulása volt a lemezkorszaknak, mert sajnos ma már a lemezkorszak nem csak a vokalit, hanem úgy egyébként is a CD is nem úgy szerepel már, mint az előtt. És az volt a helyzet, hogy ott a helyszínen mondták, hogy ők szeretnék az összes Beethovent, az összes Brahmsot és az összes Bartókot.
1: Ezért az nem kevés.
0: És nagyon furcsa dolog történt, mert így aztán tudtunk, hogy kívül versenytünk a Bartók vonós négyes új összeállításával.
1: Igen.
0: Mondták, őket is meghallgatták, sőt, ők tulajdonképpen Bartók specialistaként is hirdették magukat, de társaságnak egyértelmű véleménye volt, hogy mindenkünk ez kell, amit mi aznap este játszottunk. Úgyhogy tudtunkon kívül összemértük, amink van a vereinket, és szerencsésen itt kerültünk ki belőle. Tehát itt teljesült engem az a vágyam, hogy amikor előzőleg fölálltam összes Bartók felvétel után az Erátóba, akkor még volt egy olyan, hogy még a Hyperionnak is, mi az Erátóban, Párizsban dolgoztunk, a Hyperion meg Londonban, úgyhogy ez egy óriási adomány volt az a felkérés.
2: Ennél jó.

0: versengésünk ne is legyen, mint az, hogy melyik magyar honos nyers játsz jobban a Bartókokat, és hát ez egy szép sorozat, ugye, ugye Brahms, Bartók és Beethovenek, tulajdonképpen, ha még a Borodinokat hozzáveszünk, akkor az összes fontos B betűs honos nyers is sor kerülhetett volna.
1: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papagéno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: Kicsit menjünk el az opera világába, hiszen 4 évtized az opera mellett, azért ez egy komoly adag, és muszáj megkérdeznem azt, hogy ez alatt az idő alatt kik voltak azok az énekesek, melyek voltak azok az előadások, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza?
2: Vannak olyanok, és vannak olyan emberek, akik olyan énekesek, akiket szívesen bármikor meghallgatnék. Mint cellista vagyok, a mi hangok világa volt, amikor Székely Mihállyal valamilyen előadás ment, akkor ezeket nagyon szívesen meghallgattam még egyszer, de a lemezfelvétel, az akkori lemezfelvételek nem hozzák vissza. Engem emlékeztetnek, de aki csak azt a lemezt hallja, az már nem tudja, hogy mit veszít. Mert van a helyszíne csodának is egy ilyen határa, amit ezek az emberek túl tudnak tárgyalni.
1: És kik voltak azok a karmesterek, akikkel legszívesebben dolgozott?
2: Voltak külföldiek is, belföldiek is, akit megcsodáltam, és azt le is írtam, mert megjelent most egy Ferencsik könyv. Abban a Ferencsik könyvben engem is felkértek, hogy írjak a Ferencsikről. Ott leírtam, hogy mi volt az, amit én is, meg mások is megcsodáltunk, és tiszteltünk a Ferencsikbe. Hát volt egy olyan természetes köze a zenéhez, és ahhoz, hogy ő ezt a meglevő kottát zenébe fogja el és interpretálja, ugyanakkor valami hallatlan, rászedezett egyszerűséggel utána járjon minden szegletének a dolognak, úgyhogy elsősorban Ferencsik volt. De nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat játszottunk a Gardellivel is például, aki ugye hosszabb ideig is itt volt. Úgyhogy ezek mind nagy élmények voltak. Nem bántam meg, hogy az operával töltöttem, mert a zenek legközvetlenebb hatásával találkoztam, amikor szövege is van, és a szövegre is le van fordítva a zene szövete.
0: A beszélgetésünk vége felé tartva, tanár úr, hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mitől kiemelkedő valaki, vagy hogy mitől kiemelkedően tehetséges egy zenész? Ezt hogyan látja, tanár úr?
2: Tulajdonképpen sokféleképpen lehet, mert van olyan tehetség, akit talán a technikai rászületettsége, adottsága, kiétadottsága, hangadottsága emel a magasba, és van olyan, aki nagyon a dolgok mélyére tud nézni, és a mélyére tud ásni az otthoni munkájával, és amikor a közönség előtt van, akkor hozzá tud még tenni valamit, ami minden alkalommal más. Ami nem úgy van, hogy most századszor is ugyanazt játszok, mert akkor, ha csak reprodukáljuk a régit, akkor egy helyre tapogunk, és nekünk sincs újdonságunk. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy többféle tehetség létezik, és többféle tehetséget csodál meg az ember a pódiumon is.
0: Én kívánom, hogy a tanár úr még minél több tehetséget csodálhasson meg a pódiumon, és hogy a további évei is ilyen szépen és egészségben teljenek. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához. A Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy útat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Aponyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Klasszik Rádió filmzenei műsorában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Műsorunk első felében James Cameron nagyszabású szuperprodukciójának, az Avatar első és a tavaly évvégén nagy sikerrel bemutatott második filmjének zenei anyagát hallgatjuk meg. Majd 6 óra után egy olyan széria mutatkozik be, amely nem csak feltárja Amerika egyik legnagyobb politikai bűnügyét, de bebizonyítja azt is, hogy a történelem valós eseményei néha az emberi képzeletet is felülmúlják. Így kerül sorra a Fehér Ház vízszerelői zenei anyaga. És végül a filmzene.net csapatának blokkjában ma egy olyan világhírű zenész egyik filmzenéjéből hallhatnak részleteket, akinek ugyan filmzenei munkássága nem tekinthető terjedelmesnek, azonban több olyan aláfestést is komponált, amelyet méltán nevezhetünk rendkívülinek. E neves művész nem más, mint Peter Gabriel, a 2002-ben bemutatott film címe pedig 1200 mérföld hazáig. 2009-ben mutatták be az évtized egyik leglátványosabb filmjét, az Avatárt. A hinduizmusban az Avatár egy halhatatlan lény inkarnációja, megtestesülése, vagy magáé a legfelsőbb lényé. A szanszkrit Avatara szóból ered, jelentése földre szállás. A 3D technikával készült látványos science fiction 400 millió dolláros költségvetésével a legdrágább filmek közé tartozott akkoriban. Cameron 1995-ben kezdett el dolgozni a történeten, de több mint egy évtizedet kellett várnia arra, hogy technikailag mindent megvalósíthasson, amit annak idején megálmodott. Kétség sem fér hozzá, a film lenyűgöző, csodálatos látványt tár elénk, amely a fejlett mozis technikának köszönhetően szó szerint bevonja nézőjét az eseményekbe. A kanadai rendező fenomén állítása szerint a gyerekkorában olvasott összes tudományos fantasztikus könyv hatott rá, miközben dédelgetett álmát papírra vetette. A forgatókönyv elkészültét azonban leginkább Edgar Rice Burroughs és John Carter könyvsorozata inspirálta. A regényekben Cameron megfigyelte, amint a nyugati civilizációk bekebelezik a helyi kultúrákat, népirtással, területfoglalással egybekötve. Az emberi faj hosszú, csodálatos történelmét, amióta csak emlékszünk rá, vérrel írták. Elvesszük, amit akarunk, anélkül, hogy bármit is kérdeznénk, nyilatkozta a rendező a díszbemutató előtt. Cameron a filmmel azt akarta bemutatni, hogy hogyan bánnak a hódítók az őslakossággal. Az Avatar egészen a 16.-17. századig nyúlt vissza, amikor az európaiak elfoglalták Dél- és Közép-Amerikát, és kiszorították az őslakos indián népeket.

12 évvel a Titanic 11 Oscar-díja után James Cameron alkotását 9 Oscar-díjra jelölték, amelyből 3-at sikerült díjra váltani. A legjobb operatőr, látványtervezés és vizuális effektusok kategóriában. Az amerikai kritikusok többsége minden esetre pozitív véleményt formált a film kapcsán, és egyenesen a mozi újjászületéséről lelkendezett. A 2009. decemberében bemutatott Avatar a világ egyik legtöbb bevételt hozó filmje lett, és lekörözte a Karib-tenger kalózai holtak kincsét, az Alkonyat újholdat, valamint a Gyűrűk ura, a Király visszatér című filmeket, sőt, még a Titanicot is. Az Avatar zenei szempontból is különleges élményt nyújt, melyet a kétszeres Oscar-díjas 2015-ben tragikus módon elhunyt zeneszerzőnek, James Hornernek köszönhetünk. A komponista zenei tanulmányait Ligeti Györgynél kezdte, majd a University of Southern California és a University of California Los Angeles egyetemeken folytatta. Karrierje 1982-ben a Star Trek 2 Khan haragja című film zenéjének megírásával kezdett meredeken felfelé ívelni. 2 Oscar-díját a Titanic című film zenéért, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb betétdal kategóriában kapta. Ő írta többek között a Bolygó neve halál, a Rettenthetetlen, az Apollo 13, a Viharzóna, az Egy csodálatos elme, a Trója és az Apokaliptó zenéjét is. Magát történetmesélőként jellemezte, aki zenéjével a film szereplőinek legmélyebb érzéseit kívánta a közönségnek közvetíteni. Nos, az Avatar aláfestése esetében is a zenét hallgatva szinte megelevenedik a történet. A képsorok alatt csodás, gazdagon hangszerelt dallamok hallhatók, amelyből most következzen egy kis ízelítő itt a Cine Musicban.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy útat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. Műsorunk folytatásában az Avatar a víz útja című tavaly bemutatott film aláfestésével megyünk tovább. 13 évvel az első film sikere után végül megérkezett a mozikba a várva várt folytatás James Cameron rendezésében. A Sam Worthington, Kate Winslet és Zoe Saldana főszereplésével készült film több mint egy évtizeddel az első rész eseményeit követően meséli el a Sully család Jake, Natri és gyermekeik történetét, a rájuk leselkedő veszélyeket, az életben maradásért vívott harcaikat, az őket sújtó tragédiákat, és azt, hogy meddig képesek elmenni, hogy biztonságban tudhassák a családjukat. Információink szerint már zajlanak a harmadik rész felvételei is, sőt, egyes jeleneteket a második rész forgatásán rögzítettek. Az szerint már zajlanak a harmadik rész felvételei is, sőt, egyes jeleneteket

Jó neve halál. És, mint tudjuk, ő rendezte a Titanicot is, ami összesen 11 Oscar-díjat zsebelt be. A filmet ezúttal a Disney forgalmazta, mert, mint ismert, a vállalat birodalom 2019-ben felvásárolta az Avatart eredetileg forgalmazó 20th Century Fox stúdiót, ahol nagyon bíztak abban, hogy a víz útja is akkora siker lesz, mint a Star Wars filmek. Bár a víz útja nem tudta megismételni az Avatar sikerét, így is minden idők egyik legnagyobb bevételt termelő filmje lett, a Bosszúállók, Végjáték és az Avatar után. Mivel ilyen jól alakultak a bevételek, ezért nagyon valószínű, hogy elkészül a folytatás is, és így még további három filmben izgulhatunk majd a Navikért.

Az Avatar a víz útja 4 Oscar jelölésből csak egyet tudott megszerezni a legjobb vizuális effektusok kategóriában. Mondjuk véleményünk szerint szégyen is lett volna, ha ezt a díjat nem a film alkotói vehették volna át, mivel csodálatos látványvilág tárul elénk a filmvásznon. Az igen hosszú játék idejű filmhez 3 óra 10 perc, James Horner tragikus halála után egy új zeneszerzőt kellett találni, így esett a választás Simon Franklinre, aki már korábban is dolgozott Cameron filmjein. A brit születésű díjnyertes zeneszerző és zenei producer Simon Franklin pályafutása során a film, a klasszikus és kortárs zene, valamint más vizuális média világát járta be. Az elmúlt 3 év nagy részét az Avatar a víz útja filmzenéjének komponálásával töltötte, és Új-Zélandra utazott, hogy James Cameronnal dolgozzon. Franklin Golden Globe, Grammy díj és a World Soundtrack Award jelölést kapott Cameron Avatar című filmjének I See You című főcímdala társ szerzőjeként és producereként. Franklin a Titanic című filmben Celine Dion által elénekelt My Heart Will Go On című dal producere, és ugyanezért a dalért megkapta az év legjobb felvételéért járó Grammy díjat is. Pályafutása korai éveiben Londonból Los Angelesbe költözött, ahol több éven át élvonalbeli session zenész és lemezproducer lett, és általa több tucat többszörös platinalemezes album és kislemez jelent meg. Nevéhez fűződik minden idő

4 legjobban kereső filmjének és 6 legkelendőbb albumának elkészítése is. Filmes pályafutását John Barry-vel kezdte, a Farkasokkal táncoló filmzenéjén, majd a Chaplin filmzenéjén dolgozott. Elég hamar keresetté vált filmzene területén, ő készítette ugyanis Howard Shore Zord elektronikus hangzását David Fincher 7. és David Cronenberg Karambol című filmjének zenéjéhez, de nevéhez fűződik a Moulin Rouge vokája is. James Hornerrel való hosszú távú együttműködéséről is ismert volt, mint hangszerelő és zeneszerző, olyan filmekben, mint az Avatar, a Csodálatos Pókember, vagy a Titanic. Horner halála után ő fejezte be a 7 Mesterlövész filmzenéjét is, amelyért ESCAP díjat kapott. A 2017 májusában a floridai Walt Disney World-ben megnyílt Pandora az Avatar világa című filmzenéjének elkészítéséért és további zeneszerzésért is ő volt a felelős, miután átvette a feladatokat James Hornertől. Most, itt a Cine Musicban hallgassunk meg további zenei részleteket az Avatar a víz útja című moziból, amelyhez tehát a zenei kíséretet Simon Franklin írta. Érdemes megjegyezni e nevet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Lehel utca felé a Podmanicki utcai felhajtón. Ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy útot a Bajza utca és a Hősök tere között, és a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Puskás Aréna környékén is forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
5: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai adásunkban egy olyan széria mutatkozik be, amely nem csak bemutatja Amerika legnagyobb politikai bűnügyét, de bebizonyítja azt is, hogy a történelem valós eseményei néha az emberi képzeletet is felülmúlják.

Az iménti kis zenei ízelítő az idén május 2-án az HBO csatornáján debütáló a Fehér Ház vízszerelői című minisorozatból csendült fel, melynek hihetetlen történetét valós események ihlették. Richard Nixon elnöksége és a nevéhez fűződő úgynevezett Watergate botrány számos filmest ihletett már meg az évek során. Ezek közül kiemelkedik az Oliver Stone által rendezett Nixon című film, vagy Steven Spielberg alkotása, a 2017-ben bemutatott a Pentagon titkai. De a sok év igencsak megtépázta, és mondhatni lerágott csontá degradálta Amerika ezen sötét időszakát. Így igencsak meglepő, hogy az Emmy-díjas rendező és producer David Mandel, aki az Alelnök című nagy sikerű sorozat kapcsán lehet ismerős, képes volt teljesen újszerű megközelítésben bemutatni, sőt, életet lehelni a sokat hallott ügybe, mely nem csak a nézőket, de a kritikusokat is meggyőzte.

a nemrégen indult a Fehérház vízszerelői című 5 részes minisorozat cselekménye 1971-ben indul, amikor a Fehérház megbízza a korábbi FBI és CIA hírszerzőit, E. Howard Huntot és G. Gordon Liddyt, a valóságban is létezett ügynököket, hogy vizsgálják ki a Pentagon iratok kiszivárogtatását, ami aztán a Demokratikus Nemzeti Bizottság lehallgatásához vezet. És hogy miért vízszerelők? Ez természetesen csak a duó titkos küldetésének fedőneve. A sorozat egyik újítása a korábbi hasonló témákat boncolgató alkotásokkal szemben, hogy itt a történelem rossz fiúinak szemszögéből éljük át az eseményeket, valamint lényeges különbség az is, hogy itt nem drámai, sokkal inkább humoros történetmesélés zajlik. De felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a sorozat elsősorban az amerikai közönségnek készült, és közülük is inkább azoknak, akik rendelkeznek történelmi ismeretekkel a Nixon érával kapcsolatban.

A Fehérház vízszerelői műfajilag inkább szatíra, melyről a produkció készítőjét, David Mandelt is megkérdezték, aki elmondta, hogy ő maga nem komédiaként tekint a sorozatra, hiszen számára Amerika egyik legsötétebb időszakát eleveníti meg. Így műfaj szempontjából úgy fogalmazott, hogy a sorozat egy tragédia, ami megnevettet. A széria nem csak történelmi szála, de a parádés szereposztás miatt is ajánlott, hiszen két olyan sztárral találkozhatunk benne, akik nem csak filmekben, hanem sorozatokban is bizonyították tehetségüket. A szériában Howard Huntot, a három Oscar jelöléssel rendelkező Woody Harrelson alakítja, aki a True Detective-ben is lehengerlő színészi játékkal örvendeztette meg a nézőket Matthew McConaughey oldalán. A sorozat másik vízszerelőjét, Gordon Liddett pedig Justin Theroux amerikai színész formálta meg, akinek egyik legismertebb sorozat szerepe a 2014-ben indult Hátrahagyottak című szériában volt, melyben egészen 2017-ig játszott.

A Fehérház vízszerelői, zeneszerzői székében Jeff Cardani, amerikai komponista foglalt helyet, aki a klasszikus zongora mellett gitáron és dobon is kiválóan játszik, sőt, tagja egy rockzenekarnak is. Nevével olyan produkciók kapcsán találkozhattunk már, mint a 2014-ben az HBO csatornáján bemutatkozó Silicon Valley, vagy a Wilfred című vígjátéksorozat Elijah Wood főszereplésével. Most azonban, hogy elkerüljünk egy csőtörést, következzenek további zenei részletek a Fehérház vízszerelői című sorozatból, mellyel ugyan búcsúznak már a sorozatok, de várjuk Önöket jövő héten is, amikor a Yellowstone című szériáról tudhatnak meg érdekes adatokat. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Lehel utca felé a Podmanicki utcai felhajtón. Ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt, a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között a csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, és a Dózsa György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Puskás Aréna környékén is forgalomkorlátozásra kell készülni. A BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cinemusic című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. A Cinemusic utolsó fél órájában egy olyan világhírű zenész egyik filmzenéjéből hallhatnak részleteket műsorunk követői, akinek ugyan filmzenei munkássága nem tekinthető terjedelmesnek, azonban több olyan aláfestést is komponált, melyet méltán nevezhetünk rendkívülinek. E neves művész nem más, mint Peter Gabriel, a 2002-ben bemutatott film címe pedig 1200 mérföld hazáig. Amióta a 6-szoros Grammy-díjas énekes a 70-es évek közepén elhagyta a zenekart, amelynek alapító tagja volt, sok víz lefolyt a Dunán, a Genesisből kiválása óta eltelt évtizedekben pedig saját jogán is világsztárrá vált. Pályafutása alatt rengeteg dalt írt, közülük sok megjárta a slágerlistákat is. Olyan filmekben hallhattuk korábbi, vagy épp kifejezetten odaírt számait, mint a Született gyilkosok, az Angyalok városa, a New York bandái, illetve olyan sorozatokban, mint a Miami Vice, a Helyszínelők és a Stranger Things. A Wall-E című animációs science fiction Down to Earth című Thomas Newman-nel közösen jegyzett betét daláért pedig Oscar jelölést kapott. A világzenei profilú lemezkiadót is alapító Gabriel számítógépes játékok mellett dokumentum, rövid és természetfilmhez is komponált instrumentális aláfestést egészestés közreműködései vonatkozásában viszont mindössze hármat találunk, a Madárkát, a Krisztus utolsó megkísértését, valamint az 1200 mérföld hazáig című drámákat. Utóbbi valós történeten alapul, Ausztrália múltjának egyik sötét időszakába kalauzolja el a nézőt. Az ország őslakosai 100 éven át szálltak szembe a földjeikre szemetvető fehér telepesekkel. Jogaikat ma már külön törvény védi. 1931-ben viszont egy úgynevezett fővédnök foglalkozott a nyugat-ausztráliai benszülöttekkel. Asszimilációs szándékból A.O. Neville-nek joga volt szüleiktől elszakítani bármely őslakos gyereket, akiket egy nagy telepre vittek. A film egy testvérpár, valamint unokatestvérük története. A táborba került három kislány elszökik fogvatartói elől, és élelem nélkül vágnak neki a hazaútnak a sivatagban. Nyomukban üldözőik, egyedüli tájékozódási pontjuk pedig az a nyulakat távol tartó hosszú kerítés, amely végeláthatatlanul szeli át a kietlen tájat. Neville szerepében Kenneth Branagh-t láthatjuk, míg a rendező Philip Noyce, aki a halálos nyugalommal aratta első sikerét, és ezt olyan alkotások követték, mint a Férfias játékok, a Végveszélyben, az Angyal, a Csontember vagy a Salt ügynök. A direktor így mesélt a zene megszületéséről. Peter Gabriellel Londonban találkoztam, hogy egyeztessek vele az 1200 mérföld hazáig és a csendes amerikai kapcsán, melynek forgatása már be volt ütemezve. Az egyikért $1 millió, a másikért viszont semmit sem tudok fizetni, mondtam neki, majd elmeséltem mindkettő történetét. Másnap felhívott, és közölte, hogy azt választja, amelyikért semmit sem kapna. Arra kért, hogy küldjek el neki minden olyan hangot, amit a lányok hallhattak az útjuk során. A fák suhogását, a madácsi csergést, a folyó marajlását, és így tovább. Ő teremtette meg azt a hangzásvilágot, amely a gyerekeket vonzza otthonuk felé. Peter csodálatos soundtrackje teljesen megváltoztatta a filmet, nélkülözhetetlen eleme a hangulat megteremtésének. A zeneszerző egy atmoszférikus hangulatképekben gazdag muzsikát komponált, melyben átdolgozva megjelennek egyes korábbi szerzeményeinek részletei is. Vonósok mellett számtalan egzotikus hangszert használt fel ahhoz, hogy hűen szemléltesse a gyerekek félelmét üldözőiktől, valamint a túlélés reménytelenségét és a sivatag ürességét. Ezen hangszerek egy része olyan tradicionális dobok közül kerültek ki, mint például a brazil szurdó, az afrikai dzsembé és az ír bodrán. Kifejezetten az ausztrál tájat képviseli a clapsticks, mely elnevezés az ausztrál őslakosok egymáshoz ütött farúdjait takarja, illetve a mélyhangú didgeridoo, de cimbalom, basszusgitár, szintetizátor, tamburin, azaz csörgődob, az íra emlékeztető brazil berimbau, sőt Hammond orgona is erősíti jelenlétével a színpompás kínálatot, és a felsorolás közel sem teljes. Most következzen egy összeállítás az 1200 mérföld hazáig zenéjéből, melyért Peter Gabrielt Golden Globe díjra jelölték, és melyről bővebben a filmzene.net oldalon is olvashatnak. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a Cinemusic szakmai partnere, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarga Marian. További kellemes estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában, köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig alkalmazkodunk ahhoz, hogy éppen hol járunk a naptárban, és hogy milyen ünnep van a környékén. Most a pünkös lesz az, amiről szó lesz, de milyen formában, vagy hogyan közelítetted meg most a budapesti pünköstöt?
2: Azt gondolom, hogy a karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik fő ünnepe az a pünköst, a Szentlélek eljövetelének a napja, a keresztény egyház születésnapja, mondhatjuk így is. Ez egy jóval kevésbé ismert ünnep, mint a karácsony vagy a húsvét. Pünkös ünnep itt már a Rákosi korszakban is felszámolták, és pünköst hétfőt munkanappá tették, és ezáltal annyira elvilágiasodott az ünnep, hogy hiába lett 1993-tól újra munkaszüneti nap, nagyon vagy sokak számára ez csak egy hosszú hétvégét jelent igazából. De valóban megvoltak pünkösnek is a maga hagyományai, bár a szokásrendje nem volt annyira kidolgozott, mint karácsonynak vagy húsvétnak, de elmondhatjuk, hogy a régi Budapesten is szokás volt a pünkösdi búcsú, a pünkösdölés, illetve a pünkösdi királyválasztás, ez a régi népszokások közé tartozott. De azt is fontos tudnunk, hogy a pünkösd az egy mozgó ünnep, tehát nem egy olyan, mint december 24-e karácsony, hiszen a pünkösd időpontja mindig a húsvét szombatja utáni 50. napra esik. Maga az elnevezés is abból ered, hiszen a görög Pentekoszté szó jelentése 50. És azért mondjuk, hogy ez a keresztény egyház születésnapja, mert Jézus mennybe menetele után a tanítványok együtt maradtak, és várták a Szentlélek eljövetelét, aki 50 nappal később jött el, szállt le rájuk, és ezért ünnepeljük pünköst vasárnap, illetve pünköst hétfőn, kereszténységnek a harmadik legnagyobb ünnepét. És ha már a Szentlélekről beszélünk, akkor a mai nap arra gondoltam, hogy egy olyan templomról beszéljünk, az első olyan fővárosi templomról, amelyet kifejezetten a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek szenteltek. Ez pedig nem más, mint a 14. kerületben, a Kassai tér 2-es szám alatt található Hermina mezői templom, amelyet 1937-ben szenteltek fel, Petrovácz Gyula építészmérnök tervei szerint készült neoromán stílusban, és itt tényleg nagyon-nagyon szép és rendkívül sok formájában látjuk a Szentlélek megjelenítését, ami ennek az ünnepnek mindenképpen egy fontos része.
1: Ebben a templomban tehát rengeteg műalkotás van?
2: Így van. Nagyon sok szobron, festményen, ablakon és mozaikon is megjelenik a harmadik isteni személy, a Szentlélek. A Szentlélek különben legtöbbször galamb formájában kerül ábrázolásra. Hogyha megnézzük például akár a Szent Háromság téren, a Szent Háromság oszlopot is, annak a tetején látjuk az Atyát, a Fiút, Jézust, és galamb formájában a Szent Lelket. Tehát, hogyha templomokon, műalkotásokon galambot látunk, akkor az legtöbbször a Szentlélekre utal. A templom főoltára például szintén ábrázolja a Szent Lelket, illetve két imádkozó angyalt is. Továbbá a templom homlokzatán látjuk a Szentlélek 7 fő ajándékát mozaik formájában. Ezek a következők: bölcsesség, értelem, jó tanács, erősség, tudomány, jámborság és az Úr félelme. Illetve a templomnak 85 üvegablaka van, ezt Zsellér Imre üvegfestő alkotta meg, és ezek között is megjelenik például Jézus Krisztus, a Szentlélek 7 ajándéka, már említettek, magyar szentek és a főváros címere is megjelenik.
1: Ez a templom valahogyan megúszta a második világháborút, vagy érintette, nem érintette, mennyire esett ki?
2: Ez a templom is jelentős károkat szenvedett a világháború alatt, és csak a 70-es évek vége felé sikerült helyreállítani. A templomnak egészen 1987-ig nem volt orgonája, mivel a felszentelésekor háborús események miatt nem volt lehetőség beszerzésére, és ennek a 87-es orgonának az az érdekessége, hogy az esztergomi bazilikából, illetve a budapesti Mátyás templomból is beépítettek egy-két régebbi sípot.
1: A felszentelése tehát megtörtént ennek a templomnak, de közben volt olyan más templom is, amelyet a Szentlélek tiszteletére szenteltek fel?
2: Igen, ilyen például a második kerületi Remetekertvárosi Szentlélek templom.
1: Egy picit visszatérve azért még a Hermina mezői Szentlélek templomhoz és a pünkösthöz.
2: A Hermina mezői Szentlélek templom a búcsúját pünköstkor ünnepli, és ha búcsúra nem is jutunk el, de mindenképp érdemes egyszer ellátogatnunk ide, hiszen tényleg lenyűgöző a templom belső gazdagsága és meghittsége.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a pünkösfürdő történetét ismerhetik meg, és Kingával beszélgettünk, hogy most így vajon a római korba megyünk-e vissza időben, vagy nem megyünk addig vissza időben, és az utóbbi a helyes válasz.
2: Igen, azért gondolhattad te is, vagy lehet, hogy a hallgatók is a római korra asszociálnak, mert a pünkösfürdő ugye a mai Óbuda területén van, ahol sok római romot találunk, erről nagyon sokat beszéltünk már, de most nem megyünk olyan sokat vissza az időbe, hanem csak 1934 pünköst hétfőjéig megyünk vissza.
1: Mert hogy?
2: Mert hogy akkor egy érdekes telefonhívásra került sor, dr. Ember Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. Ő ugyanis korábban, néhány évvel korábban telket vásárolt Békásmegyer közelében a Dunaparton. A telefonhívás idejében felesége volt csak otthon, úgyhogy ő fogadta a hívást. A vonal túlsó végén pedig bejelentkeztek a munkások Békásmegyerről, a telekről, egy nagyszerű hírrel, hogy a telkén elkezdett fúrások eredményre vezettek, és feltört a gyógyvíz a mintegy 350 méter mélységben lévő agyagréteg alól, tehát több mint 500 méter mélyről jött fel ez a víz. És ekkor bizonyosodott be, hogy Ember Sándor jogtanácsos jól döntött, azok után, hogy egy dunai evezőtúra során véletlenül hallotta meg a hírt, hogy ott a környéket felparcellázzák, úgyhogy kitűnő érzékkel megvásárolta ezt a területet, amely aztán, mint kiderült, nem csak értékes gyógyvizet, hanem egy egészen különleges, páratlan régészeti leletet is rejtett. Erről fogunk most egy picit részletesebben beszélni.
1: A főváros, illetve ugye Magyarország is fürdőkben gazdag, és gyógyvizekben is gazdag. Itt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy haladtak az ásatások, illetve mi minden került elő.
2: Igen, ebben az időben, a 20. század 20-as, 30-as éveiben tényleg elmondhatjuk, hogy a főváros és a főváros környéki fürdők, strandok aranykora volt ez. Ne felejtsük el, hogy 1922-ben megalakult a Budapest Fürdő Főváros Egyesület, és 1929-től már törvény szabályozta a fürdő életet, és hát ebben az időben már nemzetközi szinten is megbecsülés és hírnév övezte fürdőkultúránkat, hiszen 1929-ben Báró Korányi Sándort megválasztották a Nemzetközi Balneológiai Társaság elnökének, és később 1937-ben a Gellért szálló adott otthont a Nemzetközi Egyesület első kongresszusának. Tulajdonképp azóta mondhatjuk azt, hogy Budapest a világfürdő fővárosa.
1: A fürdők mellett felélénkült akkor a strandok iránt az érdeklődés is.
2: Így van, számos kisebb-nagyobb strand létesült, ahova a korabeli beszámolók szerint özönlöttek a vendégek, és hát a bulvár sajtó is szívesen beszámolt mindig arról, hogy egy-egy híresség éppen hova látogatott, melyik strandot ejtette útba, és minden bizonnyal ez a strandláz motiválhatta Ember Sándor jogtanácsost is arra, hogy a Dunaparton lévő telkén fúrásokat kezdjen el, gyógyvíz után kutatva.
1: Azt említetted, hogy egy evező túrán értesült arról, hogy felparcellázzák ezeket a területeket, és akkor ő vásárolt.
2: Igen, ez tényleg egy szinte mesébe illő történet, hiszen gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy ő eldöntötte, hogy megvásárolja ezt a területet, szinte minden arannyal változott a keze alatt. Erről nagyon szépen be is számolt ő, hiszen 1945 után ő emigrációba kényszerült, és a Krónika című kanadai lap 1981. szeptemberi számában írt is erről, úgyhogy ezt én felolvasnám.
1: Rendben.
2: Idézem tehát Ember Sándort. Annak idején, mint a Magyar Atlétikai Klub tagja, gyakran jártam kihevezni arra a tájra. Gyönyörű pázsit volt ott, évszázados fák, melyek alatt kellemes volt heverészni. Mikor egy nap félfüllel meghallottam, hogy fel akarják parcellázni, 5000 pengővel többet kínálva érte, megvettem az egész területet. Csak azután derült ki, hogy gyógyvize van, és nagyon gazdag régészeti leletekben. 5 réteget sikerült feltárni, egészen az új kőkorszakig. A kréta-mikénéi kultúra felszivárgott idáig. Ugyanazok a gyönyörű cserepek, rengeteg emberi csont.
1: Tehát ez már ugye 1981-ben történt, amikor ő beszámolt erről, de ugye az 1920-as, 30-as években vagyunk eredetileg.
2: Így van, már az 1920-as években vette meg a terület egyik részét, és itt már akkor állt az ő villája is, és ennek szomszédságában bukkantak rá a régészeti leletekre 1931 őszén, és 34-ben pedig a gyógyvizet találták itt meg. Ezek az ásatások még jó sokáig folytatódtak, még 1936-ban is nagyon fontos tárgyi emlékeket találtak ezen a területen. Biztos, hogy Ember Sándor nagyon örült ennek a történettudomány számára fontos lelet együttesnek, de azért ne felejtsük el, hogy épp egy evező túra volt az, ami a telek megvásárlásához vezetett számára, hiszen a Magyar Atlétikai Klub tagja volt Ember Sándor, úgyhogy őt inkább a vízisportokban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, és meg is hívta a telekre Pávai Vajna Ferenc geológust, a magyar hévízkutatás egyik nagy alakját, aki eleinte nem sok reményt fűzött a területen lévő gyógyvízhez. Ő pedig, Ember Sándor, mindenképpen kötötte a zebet a karóhoz, hogy fúrjanak le, mert hogy vizet fognak találni az agyagréteg alatt. És éppen pünköst hétfő volt, amikor felhívták telefonon őket, ugye a feleség vette fel a telefont, azzal a felkiáltással, hogy megvan a víz, és mivel ez pünkös hétfőn történt, így lett a fürdő pünköst fürdő.
1: Innen folytatódik a történet, pünkös fürdő története.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban Pünkösfürdő történetébe kezdtünk bele, és most folytatódik. Ugye az 1930-as évek környékére kell visszamennünk időben. Dr. Ember Sándor jogtanácsos az, aki ehhez a történethez kötődik, aki egyébként a Magyar Atlétika Klubnak a tagja is volt. Félfüllel hallotta, hogy bizony el fognak adni Békásmegyer közelében a Duna parton néhány telket, ő pedig megvásárolta. Rengeteg régészeti lelet előkerült, illetve Pünköst hétfőn jött a telefon, mert hogy ő erősködött, hogy bizony itt sokat kell fúrni, és jó mélyre kell fúrni, hogy megvan a víz, amelyet ugye egyébként a felesége adott át üzenetként. Így lett Pünkösfürdő. Innen folytatjuk a történetet.
2: A sikeres fúrások és a gyógyvíz felfedezése után elkezdődött az érdemi munka, alig több mint egy év telt el, és készen is állt a pünkösfürdői strand. Ne felejtsük el, hogy a terület akkor még nem volt Budapest része, de a közlekedés már akkor is ugyanolyan jó volt, mint ma, hiszen amikor a strandot megnyitották, akkor már a Margit hídtól körülbelül 25 perc alatt hévvel el lehetett jutni Békásmegyerre, és rendszeres autójárat is közlekedett a békásmegyeri hívállomástól a Pünkösfürdői.
1: Ki volt a strandnak a tervezője? Az, akire így elsőre gondolunk?
2: Hajós Alfréd volt a magyar delfin, ugye az újkori 1896-os olimpia első magyar bajnoka, aki emellett, hogy olimpiai bajnok volt, kiváló építész is volt, és a strand kialakításán túl további terveket is készített. Ezeknek a látványterve fennmaradt ugyan, de végül nem valósult meg. A strand 1935. július 6-án nyílt meg. Nagyon színes élmény beszámoló van a strand megnyitásán. A Nemzeti Újság másnapi száma Kiszállni Pünkösfürdő címmel számolt be erről, és hát a lap is hangsúlyozta, hogy a Pünköst forrás vizéből táplált fürdő vize vetekszik Budapest akármelyik termálfürdőjével, tehát tényleg nagyon jó, kiváló minőségű vizet találtak. A hív vonalán külön vonat is indult az eseményre, ezt is a cikkből tudjuk, és nagyon előkelő közönség látogatta a strand megnyitót.
1: Kik fogadták a vendégeket?
2: A strand bejáratánál Ember Sándor és felesége, a fürdő megálmodói várták a látogatókat, és hogy mennyire más volt akkoriban a hangulat, erről szintén ebből a cikkből találunk egy nagyon pontos leírást. Idézek egy mondatot. A fürdők körül a 831. számú Szent Kristóf cserkészcsapat cserkészei álltak díszőrséget, a tábori oltárnál Weissenberger Richard, Békásmegyer plébánosa mondott misét, Zsámboki Pál csillaghegyi plébános és Ráb Alajos káplán segédletével. Tehát volt ennek egy nagyon szép egyházi háttere is, úgymond megáldották és hivatalosan felszentelték, hogy megnyitották ezt a strandot.
1: Mi mindent tudhatunk meg még ebből a cikkből?
2: Ember Sándor ezt a beruházást egy svájci tőke érdekeltség bevonásával tudta megvalósítani, és ennek a befektetésnek az eredményeként lett ez a sikeres fúrás. Egész pontosan 556 méter mélységből percenként 2000 liternyi víztömeget sikerült felhozni. Ez a víz nagyon gazdag volt szénsavas és kénsavas tartalommal, és 25 fokos volt a víz. Tehát ez volt az a víz, amire a fürdőt tudták építeni.
1: Amikor valaki hirtelen ilyen sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok megváltoznak egy kicsit körülötte. Ráhatott ez?
2: Igen, ahogy az előbb is mondtam, ez a befektetés egy svájci tőkeérdekeltség bevonásával született meg, ugyanis Ember Sándor egyéb tisztségei mellett a svájci főkonzulátusnak volt a jogtanácsosa, és nyilván ez az emberi kapcsolatrendszer volt az, ami a svájci tőke bevonásához vezetett. Összekötetésének egy másik emléke, egy női aktszobor, Gács György alkotása, a mai napig ott van a strandon, ugyanis Gács repülőtisztként is dolgozott, és innen ismerhette őt Ember Sándor. Tehát tényleg megmozgatta az emberi kapcsolatait ahhoz, hogy ez a fürdő és ennek a díszítése létrejöjjön.
1: Kik voltak még ott a megnyitón?
2: Ott volt maga Hajós Alfréd is, röviden beszámolt az építkezés részleteiről, és arra is kitért, hogy egy új rendszerű öltöző kabin egység jött létre, körülbelül 5000 főnyi közönségre tervezve. Tehát ez már akkor is egy nagyon-nagyon szép szám volt. Emellett jelen volt Franz Kienast, svájci főkonzul is, ő is beszélt, hiszen a fürdő létrejöttéhez fontos volt a svájci tőke bevonása. Őt pedig Petneházy Antal államtitkár követte, aki a fürdő jelentőségét méltatta a megnyitón. A beszédeket követően pedig gongütés hallatszott, megdördült a mozsárágyú, és végül a nemzeti zászló felvonása jelezte a fürdő megnyitását.
1: Milyen volt a fogadtatása, illetve utána hogyan működött a pünköst fürdő?
2: A nyitást követően a 30-as években a fürdő továbbfejlődött, új medence, új kabinsorok létesültek, és hát szükség is volt mindenre, hiszen egyre népszerűbbé vált ez a fürdő, és ez így van szerintem a mai napig is. A 2000-es évek elején a nagy felújításon esett át a strand, és hát reméljük, hogy idén is megnyit, és sokak örömére sokan mehetünk a pünköst fürdőbe, pünkös napját követően, úgyhogy használjuk, élvezzük a budapesti fürdőkultúra áldásos hatásait.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot. Most a várba fogunk ellátogatni, a vár környékére, az első kerületbe, és a Houdini házat ismerhetik meg. Szerintem a név már mindent elmond, de hogy vajon bent mit találunk, hát erről fog szólni a következő néhány perc. Hova megyünk vissza időben, hiszen a helyszín az már nagyjából megvan, de azért mondjuk-e pontosan?
2: Igen, hát tulajdonképpen, hogy ki is volt Houdini, hogyha már a Houdini házról beszélünk, akkor talán őt is egy picit jobban megismerhetjük, és utána pedig erről a magángyűjteményről, mert ez nem egy állami múzeum, hanem egy magánkezdeményezés, ami szerintem egy nagyon jól sikerült kezdeményezés. Erről is beszélhetünk. Minden idők legnagyobb szabaduló művészéről van szó. Ő 1874 márciusában született Budapesten, a Terézvárosban, az akkori Rákos Árok utcában, ez ma a Csengeri utca, és ő Weiss Erik néven látta meg a napvilágot, különben beszéltünk már róla korábban, a születése évfordulója kapcsán. Zsidó családba született, 4 éves volt kis Erik, amikor a család kivándorolt az Egyesült Államokba, és Wisconsin állam Appleton nevű városában telepedtek le. Elég rossz anyagi helyzete volt a családnak, így a kisfiú korán dolgozni kényszerült, újságot árult, cipőpucolóként dolgozott, és itt ismerkedett meg egy utazó bűvésszel, bizonyos dr. Lynn mutatványaival. Ezek a mutatványok annyira ámulatba ejtették őt, hogy ekkor kezdett el komolyan érdeklődni a bűvészet iránt. 12 évesen megszökött otthonról, remélve, hogy jobb munkalehetőséget és jobb életet talál magának. Végül eljutott New Yorkba, nyakkendőkészítőként dolgozott, és ekkoriban kiskamaszként olvashatta el élete első bűvésztárgyú könyvét, amelyet Jean-Eugène Robert Houdin életrajza volt. Őt tartjuk a mai napig a modern bűvészet megalapítójának. És annyira nagy hatással volt rá ez a könyv, hogy ekkor vette fel a művész nevét, és a Houdinből egy i betűt tett a végére, és így lett Houdini a francia névből, egy pici változtatással így vette fel a saját művész nevét, és ettől kezdve a kollégájával együtt a Houdini testvérekként léptek fel. Aztán megismerte feleségét, Wilhelmina Beatrice Ránert, akit hamarosan feleségül is vett, és az 1900-as évek elejétől kezdve szenzációs ismertségre tett szert. A szabadság, a szabadulás és a titkok metaforájává vált az ő neve, lélegzetelállító bűvészmutatványokkal, szabaduló trükkökkel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget, és idén lesz 100 órájává vált az ő neve, lélegzetelállító bűvészmutatványokkal, szabaduló trükkökkel szórakoztatta a nagyérdemű közönséget, és idén lesz 100 éve, hogy

0: helyszínt talált, hiszen a várban rengetegen látogatnak, külföldiek, helyiek egyaránt, és a Houdini neve tényleg szinte mindenkinek ismerősen cseng, úgyhogy így került a dísztér 11-es szám alá. Maga a kezdeményezés különben Dávid Merlini kezdeményezése volt, ő egy nemzetközileg is elismert magyar szabaduló művész, és ő hozta létre ezt a házat azzal a céllal, hogy itt az ő szülővárosában méltó képpen tudjunk megemlékezni Harry Houdiniről.
1: Mi minden található a múzeumban?
0: Nagyon sok érdekes Houdinihez kapcsolható személyes tárgyat találunk itt, például a család bibliáját, ami nagyon érdekes, hiszen zsidó családba született Harry Houdini, de több bibliája is volt a családnak. Különböző bilincseket, kulcsokat, ládákat találunk, illetve Houdini életének dokumentumait, és a személyes levelezést is találunk Houdini és több levelező társa között, illetve az Adrien Brody főszereplésével Magyarországon forgatott Houdini című film eredeti kellékei is itt találhatók a múzeumban. Ezen túl, hogyha valaki ellátogat ide, azon felül, hogy megnézzük ezeket a személyes relikviákat, egy igazi interaktív élménnyel leszünk gazdagabbak, hiszen a kiállítás részeként fiatal magyar bűvészek élő showval szórakoztatják a közönséget, különböző szemfényvesztés és trükkök várják a látogatókat, és a végén, a látogatás végén Harry Houdini árnyéka mellett is készíthetünk egy fényképet. Tehát egy igazi, tényleg szórakoztató élményről van szó, interaktív módon idézi meg a szabaduló művészet hangulatát. Azt gondolom, hogy tényleg elmondhatjuk erről a helyről, hogy Houdini egyfajta szellemi szülőházaként várja a látogatókat.
1: Látogassanak el ide is, hogyha tehetik. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovadban a bennünk élő gyermeket ébresztjük most fel egy picikét, hiszen a gyermeknapok történetéről fogunk beszélgetni május utolsó vasárnapja, ugye? A gyermeknap. Milyen történettel készültél már?
2: Nagyon érdekes a gyereknapok története, nem olyan vidám és örömteli, mint amilyennek elsőre gondolnánk, mint ahogy most szoktuk ünnepelni. Egészen 1906-ig kell visszamennünk, hiszen ekkor tartottak először gyereknapot a fővárosban, és hát tényleg, hogyha

0: Időgép segítségével visszamehetnénk, akkor azt láthatnánk, ahogy mondtam, nem egy örömteli akció, hanem ez egy segélyakció volt annak idején az árva és rossz sorsú gyermekek javára, de ezt egy olyan népünnepély kísérte, amely a korabeli beszámolók szerint tényleg a társadalom minden rétegét megmozgatta. Adománygyűjtő persejek mellett hölgyek a legelőkelőbb családokból is részt vettek, az utcákon zenészek, mutatványosok vonultak, és nagyon-nagyon sok ember adakozott jókedvűen is. Tényleg szívből. Hogy mindezt mi előzte meg, nagyon fontos megemlítenünk, hogy az intézményes állami gyerekvédelem az 1901-es Széll Kálmán miniszterelnök nevével fémjelzett gyermekvédelmi törvényekkel született meg Magyarországon. Ez a törvény nemzetközi összehasonlításban is nagyon korán, többek között már arról rendelkezett, hogy a hatóság által elhagyottnak nyilvánított 7 éven aluli gyermekek védelme és ellátása az állam feladata. Tehát itt már ezek a nehezebb sorsú gyermekek bekerültek a látókörbe, és ekkor már el is indult valami, hiszen 1906-ban, ugye 5 évvel később megalakult a gyermekek jólétének előmozdítására hivatott szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga.
1: Ez kihez kötődik?
0: Gróf Edelsheim Gyulai Lipót vezetésével történt mindaz, aki nem csak az arisztokrácia, hanem az egész magyar társadalom közismert alakja volt. A Liga pillanatok alatt beágyazódott a társadalomba olyannyira, hogy ők voltak azok, akik 1906. május 26-ára pont ugyanarra napra esett, mint idén, gyermeknapot, másnapra pedig 27-ére gyermekünnepet szerveztek. És ahogy mondtam korábban is, a város forgalmasabb pontjain gyűjtőpontokat alakítottak ki, ahol az előkelő hölgyek várták az adományokat. És mellettük sikerült megnyerni a művészvilág tagjait is, akik színházi előadásokat szerveztek, kabaréktól egészen operaházi díszelőadásig mindenféle szórakoztató programmal készültek, hogy egy nevet említsünk, Fedák Sári például kabaré előadással lépett fel.
1: Azt említetted, hogy a város forgalmas pontjain voltak ilyen gyűjtőpontok. Na de volt olyan helyszín, ami kifejezetten fontos helyszíne volt?
0: Igen, például a Városligeti Vósliban rengeteg program várta, ez szerintem olyan lehetett, mint manapság a gyermeknap, úgyhogy ez megmaradt. Idézek például egy 1906. május 22-i számból, az Újság című lapból, itt ugye még csak előre harangozza azt, hogy mi is fog történni a gyereknapon, idézem, érdekes műsor lesz a gyereknapon a Beketov cirkuszban, az állatkert délután nagy népünnepet rendez, sok tréfás mulatsággal, érdekes látnivalóval. Este Ős Budavárában lesz monstre díszünnep. Délután gyermekünnep, gyermekkocsi korzóval, melynek győztesei aranyérem jutalomban részesülnek. Az est legbájosabb jelenete a gyermek szépségverseny lesz, melynek zsűriében előkelő művészek és művésznők foglalnak helyet.
1: Tűha, ez is egy érdekes téma lehet, hogy gyermekszépségverseny. Na, hát lehet, hogy lesz majd ilyen. Na, de nézzük, hogy hogyan alakult tovább ez a szokás.
0: Ez a szokás aztán a következő években is megmaradt. A dátum az sokszor változott, de mindig a tavaszi hónapokra esett, áprilisra vagy májusra a gyermeknapnak az ünnepsége. Itt az adományozás fontossága ezek után is megmaradt, hiszen a boldog békeidők után jött ugye az első világháború, jöttek a forradalmak, jött a trianoni békeszerződés és a 20-as évek gazdasági válságának az időszaka, és éppen ezért az Országos Gyermekvédő Liga nagyon-nagyon sok nélkülöző gyermeken segített ebben az időben, amikor az emberek legnagyobb része szintén nélkülözött. És emellett tényleg a város és az ország vezetői is kiálltak az ügy mellett, nem csak erkölcsileg, hanem anyagi támogatásokat is adták az ügyhöz. Évről évre megmozdult a város ezekre a gyűjtőakciókra, de azt olvassuk például, hogy 1938-ban már 127 helyen állított fel gyűjtőhelyet az Országos Gyermekvédő Liga főváros szerte, és itt is a politikai vezetők, közjogi méltóságok feleségei mindig jelen voltak, abszolút aktív szerepvállalásban voltak érintettek, színészek, színésznők is felhasználták a hírnevüket a nemes cél érdekében, és ott ültek az egy-egy színház épülete előtt elhelyezett asztaloknál.
1: Ezek a gyermeknapi rendezvények, vagy kétnapos események, ezek meddig tartottak?
0: 1943-ban volt az utolsó, ilyen értelemben hagyományosnak vett gyermeknap. A gyűjtés a híradásuk szerint zuhogó májusi esőben történt, és hát mondhatjuk azt, hogy így búcsúzott Budapest a háború előtti világtól, a háború előtti világ gyermeknapjaitól. A háború után pár évig még felelevenítették ezt a szokást, de 1950-től végérvényesen feledésbe merült az adománygyűjtő jellege ennek a napnak, és bár a mai napig is ünnepeljük a gyermekeket május utolsó vasárnapján, itt már inkább csak ez a vidám, vicces fele maradt meg. Hát lehet, hogy nem lenne rossz ötlet feléleszteni azt az eredeti hagyományt is, amikor tényleg gondolunk a nehezebb sorsú gyerekekre is, akár adománnyal, vagy társadalmi szerepvállalással picit feléjük fordulunk, rájuk is gondolunk.
1: Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyra fordul az idő. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett szurkolót keres a rendőrség. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az UEFA jóvoltából 7 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is ott lehet a BL döntőn a Puskás arénában. A Paris Saint-Germain csapata az Arzenállal mérkőzik meg. A miniszterelnök korábban azt mondta, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfi délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre a Puskás arénába. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. Partra húzták Dániában annak a púpos bálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a Balti-tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült visszajuttatni a nyílt vizekre. A bálna május közepén pusztult el. A dán hatóságok a jövő héten boncolják fel, hogy kiderítsék a pusztulásokát. A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet, Uszkai Tekla, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársát, és Orosz Csabát, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia.
1: Ez milyen időszakot jelent, ez az év vége a Magyar Képzőművészeti Egyetem életében?
2: Hát ez nagyon mozgalmas, én azt gondolom. Egyrészt egy nagyon, minden évben egy nagyon nehéz éven vagyunk túl, és abból is mozgalmas, hogy a diákjaink a különböző szakokon nem csak, hogy a kiállításokon mérettetnek meg, hanem a tudományos munkájuk lehetősége is felcsillanhat, amikor részt vesznek különböző versenyeken, vagy különböző pályázatokon. És hát ilyen pályázat zárult most nemrég a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával, amely kapcsolódik az országos OTDK-hoz, ez lehet ismerős, lehet a kedves hallgatóknak, az országos tudományos diákköri konferenciáknak a kérdésköréhez, csak művészeti területen. És ezt meg lehet kérdezni, hogy maga az, hogy kutatás vagy tudomány, az a művészetben hogyan van jelen? Hát bizony a művészet is egy önálló tudományákként képes funkcionálni, és ez látjuk a hallgatói jelentkezésekben, munkákban és versenyfeladatokban.
1: És milyen arányban van jelen a hallgatók késztetésében a kiállítás iránti vágy, illetve a tudományos munka?
2: Hát a tudományos munkát, ha már ezzel kezdtük el a beszélgetést, én csak annyit mondanék, hogy az egész tanévben közel 100 diákunk, és azért ez a 740-50 fős hallgatói létszámból 100 diák, aki jelentkezik, hogy ilyen tudományos munkában megméresse magát, a saját művészi tevékenységét bemutassa, ez azt gondolom, hogy egy elég komoly szám, és hát ezeknek azért van egy ország tétje, ugye két évente rendezik meg az országos nagy seregszemlét a művészeti diákkörnek, amely a legtöbb művészeti egyetem, vagy olyan egyetem, amelynek művészeti kara van, részt vesz, és itt tovább jutni az intézményi művészeti diákkör fordulóin, ami két alkalommal van, egyszer van ősszel, és egyszer van tavasszal, azért ez egy elég komoly megmérettetés és komoly feladat.
1: És hol van lehetőség a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak tudományos munkát folytatni?
2: Hát egyrészt ugye a mesterosztályokban működik ez a tevékenység. Amikor például egy ilyen pályázatra készülnek, akkor az éves művészi programjukat teszik mérlegre, azzal, hogy egy koncepcióval, egy rezümével jelentkeznek, és ezt egy minden tanszékből álló zsűri, tehát minden tanszék képviselőjéből álló zsűri értékeli. Másrészt az annyiban is nagyon érdekes az idei tanévnek ez a intézményi művészeti diákköri esemény sorozata, mert ugye említettük, hogy a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával itt 4.140.000 forintot sikerült nyernünk ezen a pályázaton, amiből nem csak, hogy különböző műhelyprogramokat, workshopokat, különböző művészettel kapcsolatos előadásokat szerveztünk, hanem nagyon lényeges, hogy bevontuk a mi híres neves kisképzőnket, a Képző és Iparművészeti Szakgimnáziumot, a Törökpál utcából, hogy a tehetséges középiskolások, azok is jelen legyenek ebben a folyamatban, megértsék azt, hogy a művészetre ilyen módon is lehet tekinteni, mint egyfajta művészeti kutatás.
1: A művészet és a tudomány egyébként hogyan kapcsolódik össze?
2: Hát nagyon sok helyen összekapcsolódhat. Például, mondok példákat, volt olyan doktoranduszunk, aki például restaurátorként olyan kémiával foglalkozó, ilyen anyagismerettel foglalkozó cégekkel dolgozott együtt, ahol a legfrissebb ilyen kutatásokat használták fel. Ez általában azért már a doktori programokban van jelen, mert hogy tudományos munka vagy kutatás azért a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájában működik a legmagasabb szinten. Ez alatt jön a graduális képzésben lévő különböző pályázatok, de leginkább ez az úgynevezett művészeti diákkör, és hát ez megy tovább le a középiskolai szinten is, vannak ilyen jellegű rendezvények, amelyek, ha összekapcsolódnak, akkor ez nagyon jó működik.
1: De milyen kiterjedt ez a terület is?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát azért ugye a festészet, szobrászat, grafika ismert műfajai mellett azért itt az installációs művészet, az új tanszékünkön ugye ezek jelen vannak, az intermédia, és hát ugye a crafthoz kicsit közelebb álló a látvány és jelmeztervezők, vagy akár a restaurátorok és a tervező grafikusok is ebben nagy számban tudnak részt venni.
1: Én nagyon örülök annak, hogy ebben a zűrös időszakban, ami az év végét jellemzi, el tudtatok jönni hozzánk, miközben nagyon sok kiállítás is várja a látogatókat. Ezekről is szót ejtünk hamarosan. Jövünk vissza Uszkai Tekla művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársával és Orosz Csabával, aki az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese. Így az év végén ülünk itt, még a következő tanév előtt. Azonban hát ilyenkor nagyon sok feladat hárul az egyetemre. Művészeti egyetem lévén nyilván több kiállítás is nyílik ebből az alkalomból.
2: Igen, hát ilyenkor három kiállítás sorozattal készülünk, illetve készülnek a tanszékek, a hallgatóság. Ugye, ahogy említetted, művészeti egyetem lévén a műalkotásokat az alkotók vagy a hallgatóink kiállítások keretében tudják bemutatni. Tehát ez egy évvégi megmérettetés is, egyfajta ilyen szemle vagy mustra a bemutatkozás, hogy mi történt az év során, mind dolgoztak a hallgatók. Ezek az osztálykiállítások május 28-tól majd láthatóak lesznek a nyilvánosság számára is június 7-éig az egyetem különböző épületeiben, a műtervekben. Ez egy egyedi lehetőség, vagy egyedi alkalom arra, hogy a nyilvánosság belátogasson, megnézze az egyetem műtermeit is. Nem csak magukat a kiállításokat, hanem hogy mi történik az egyetem falai.
1: Kulisszatitkok.
2: Igen. Ilyen máskor nem igazán fordul elő, ilyenkor minden műtermet megnyitunk. Illetve a kiállító tereinkben, a nagyobb kiállító tereinkben, mint a főépületben a Barcsai terem és az aula, illetve az Epres kertben zajlanak a diplomakiállítások. A diplomakiállítások ugyancsak már május közepétől július elejéig heti váltásban láthatók, minden tanszék egy háromnapos kiállítás keretében felvonul, minden tanszék végzős hallgatói, és ott helyben történnek a diplomavédések is. Egy adott napon egymás követően a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy 15 percben összefoglalják a diplomaművüket, illetve egy koncepciót, egy összegzést élő szóban is elmondjanak a bizottság előtt.
1: Tehát a saját művükről kell beszélni.
2: Illetve a szakdolgozatról, magáról, igen.
1: Hát akkor most azt hiszem, hogy elég zaklatott időszak ez a hallgatóitok számára.
3: Igen.
1: Biztos nem telnek nyugodtan a napjaink.
3: És egyébként kérdéseket is kapnak az úgynevezett opponensektől, akik általában a legtöbb tanszéknél külső szakemberek. Ez nagyon fontos szerintem, hogy nem csak az, hogy nyitottak a műtermeink, és ugye meg lehet nézni, hogy miket csinálnak a diákjaink, de az is nagyon lényeges, hogy a végső summázatnak legyen külső szakértője, aki kívülről egy másik szemmel, egy másik nézőpontból lát rá arra, hogy mi történt egy életmű elindulásakor, és ezt hogyan tudja összefoglalni egy hallgató szavakban, különböző megközelítésekben, és nem csak az, hogy technikailag hogyan működik, hanem hogyan interpretálja a művészetét. Mert ez később, majd amikor a galeristákkal találkozik, ez nagyon fontos lesz.
1: Uh-huh. Akkor már itt is beletanulhatnak ebbe, hogy valamelyest tudjanak beszélni arról, hogy mit alkottak, mit hoztak létre, és miért, milyen koncepció mentén történt mindez. Egyébként erre vonatkozóan van oktatás nálatok az egyetemen?
3: Van, én azt gondolom, hogy van. Szakmai munka prezentációja működik ilyen tárgy, méghozzá idegen nyelven. Tehát van ilyen tantárgyuk is, ahol tulajdonképpen már a nemzetközi piacra is készülhetnek ez ügyben, ahol a nyelvet jól beszélő oktatók, vagy éppen olyan doktorandusz például az idén, olyan doktorandusz vett részt a munkában, aki külföldi, tehát eleve nem beszél egyáltalán magyarul, és ilyen szempontból a kommunikáció az egy sokkal erőteljesebb irányba tud elindulni. Tehát ott rá vannak kényszerülve a hallgatóink, hogy a saját művészetükről, egy prezentációról, ahol bemutatják a saját munkáikat, angolul beszéljenek, és írjanak. Mert ez is nagyon lényeges, hogy az internetes világban, ahol megjelentetik a munkájukat weblapokon, pályázatokon, rezidens programokra jelentkezéskor, ott vannak online interjúk, vannak szövegeket, amiket fel kell tölteni, és ez nagyon jól tud működni, hogyha van egy magabiztosság a nyelv területén.
2: Illetve hát magyar nyelven ugye egyébként a fél év végén is szoktak ilyen kis beszámolók lenni, és egyes tanszékek ezt kifejezetten hangsúlyosan vezették be a fél éves vizsgaidőszakban, hogy prezentálniuk kell egy 5-10 percben a fél éves munkájukat
3: a többiek
2: képekkel,
3: előtt.
2: A többiek előtt. igen, más. Tehát a tanárok és a hallgatótársak előtt évvégén is, illetve hát évvégén ez a kipakolás, ez megint egy picit más jellegű, ez a nyilvánosság számára szóló, amit az előbb is említettem, ez az osztálykiállítások. Itt viszont tárlatvezetéseket szervezünk, az egyes tanszékek, egyes mesterosztályok szerveznek tárlatvezetéseket, úgyhogy ha ezt figyelik a honlapunkon és a Facebookunkon, akkor be tudnak csatlakozni a hallgatók, nézők is majd ezekre a tárlatvezetésekre, amelyeket a mesterek tartanak az osztályukban.
1: Ez milyen izgalmas. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Uszkai Tekla művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársával, és Orosz Csabával, aki az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Az előbb valahogy olyan témát hoztunk szóba, aminek kapcsán az emberben felmerül az, hogy mennyire vállalható egy művész számára az, hogy hát bizony azt az alkotást, amin oly hosszan dolgozott, és oly áhítattal, odaadással, azt majd egyszer el kell adnia pénzért, hogy valaki majd fizet érte. Szóval, hogy az emberben ott van, hogy ezt talán ilyen szemérmességgel kezelik, és hogy borzasztóan nehéz kilépni, de hogy közben a világ az körülöttünk hát mindent felkínál. Tehát, hogy nagyon nehéz kitűnni. Mi a tapasztalatotok arról, hogy a hallgatóitok mennyire birtokolják ezt a képességet, illetve mennyire van erre szükség? Tehát lehet-e ma magányosan alkotni, és semmi mással nem foglalkozni?
2: Hát én azt gondolom, hogy a modern művészettel lesz felerősödött, de ha visszagondolom, gondolunk a reneszánsz nagymestereire, azért ők sem csak egy ételért vagy szállásért dolgoztak, azért nagyon komoly fizetségek jöttek a mecénásoktól. Talán a romantikus művész ideál a padlásszobában éhező, fagyoskodó művész, aki éhen hal a művészet oltárán. Én azt gondolom, hogy a 20. században és itt a 21. században nem tabu dolog a pénz. Mert hogy a hallgatóink, akik végeznek, kikerülve a műtárgypiacra, a galeristákhoz kerülve, már komolyan birtokba kell legyenek annak a tudásnak, hogy meg tudják ítélni a saját művük értékét, és ahogy haladnak előre, ebben egyre tudatosabbak legyenek, hogy ne legyenek kihasználva, és hát valamilyen módon a saját pénzügyi értéküket meg tudják határozni. Ebben egyébként a művészeti marketing nagyon fontos szerepet kap, amely jelen van az oktatási programokban, tehát foglalkoznak a hallgatók, szakemberek interpretálásában azzal, hogy hogyan bánjanak a pénzzel, tehát hogyan tekintsenek a művészetre, mint termékre, mint árura. Uh-huh. Amellett, hogy egy ilyen szakrális dolog is biztosan, természetesen, de hogy mégis egy áruként is megjelenik, hát hiszen az egy kapitalizmusban élünk.
1: Uh-huh. De ez nem személyiség függő, tehát hogy el tudom képzelni, hogy valahogy nem mindenki tudja ezt megugrani, ezt az akadályt.
2: Nem mindenki, viszont van, erre vannak a segítségek, uh-huh. És a különböző programok, tehát az egyetemen kívül is vannak programok. Ezt most reklámként nem akarom felsorolni, hogy mely galériák foglalkoznak fiatal művészek futtatásával és beárazásával, hanem sokkal fontosabbak a belső programjaink, de ezekről Tekla jobban tud beszélni.
3: Jaj, az egyetemi programok, hát igen, tehát hogy valóban az egyetem is, hogy is mondjam, érzékelte és reagált arra a piaci igényre, hogy a hallgatók, a mesterek, tehát hogy az alkotás mellett olyan készségeket is elsajátítsanak, amivel aztán a piacra lépve akár egy galeristával, vagy akár csak egy gyűjtővel találkozva helyt tudjanak állni. Tehát az, hogy be tudják árazni a munkájukat, abban már az egyetemi időszak alatt mi is segítünk, illetve az oktatók is segítenek nekik. Olyan helyzeteket teremtünk, olyan helyzetekbe hozzuk őket. Ugye már voltam itt, és beszélgettünk az őszi programsorozatról, ami kifejezetten ilyen kereskedelmi célú kiállítások és vásárokon való megjelenést célozza, amiben a hallgatókat ugye kivisszük és eladjuk a munkáikat. Tehát ebben egy hosszas együttműködés van, elsősorban a rektori kabinet, és illetve a kancellária, tehát a projektesek, mi együtt dolgozunk azért többen, hogy ebben a hallgatóknak segítsünk. Beárazás, szerződéskötés, adásvétel, levelezés, marketing, hogy kell egy portfóliót előkészíteni, milyen módon videós interjút adni, rövid videókban, rádióban. Tehát, hogy többször olyan helyzetet alakítani, amiben ők is kipróbálhatják magukat, hogy kell helyt állni, amikor beszélni kell, hogy kell levelezni, hogy kell megjelenni a munkájuk mellett, akár a kiállításon, akár hogyha oda jön a tévé és egy rövid interjút adnak, akkor szépen összefoglalni azt, hogy miért van itt és mit szeretne elérni.
1: Uh-huh. És egyáltalán a saját művészi ambícióiról is tudjon beszélni.
3: Igen, igen.
1: Aha.
2: És persze ez nem csak arról szól, hogy élő szóban, hanem hogy úgy készítsen össze egy pályázati anyagot, amivel mondjuk akár a nagyobb értékű pályázatainkon, mint például ilyen a Ludwig Alapítványnak a pályázata, 3000 eurót lehet nyerni, és két fő nyerheti el, és ami kifejezetten arról szól, hogy egyfajta művészeti kutatást lehet végezni egy környező országban, vagy a világ másik végén. Azt gondolom, hogy erre azért elég ütős anyagokat kell összerakniuk, és ezt azért egy elég komoly zsűri nézi meg, és vizsgálja át, hogy ez a legjobb kerüljön díjazásra.
1: Tehát azért jócskán gondot fordítotok erre.
3: Itt egyébként az év végén számos egyéb díjunk is van. Ugye az évvégi termést rektor úr is díjaz, illetve egy rektori külön díjjal, akkor az Amadeus művészeti díjunk is van, amelyet az Amadeus Alapítvány gondoz, és már 25 éve támogatja az egyetemet, és most idén 1-1 millió, tehát 2x1 millió forintos támogatásban részesülhet két hallgatunk, aki nem végzős, hanem osztálykiállításokon történik a kiválasztása, kizárólag a művek megtekintésé, tehát nem portfóliót nézünk, a műveket nézzük, és az alapján egy ötfős külső zsűri dönt arról, részben külső zsűri dönt arról, hogy kik kaphatnak. Szóval igyekszünk őket támogatni, bíztatni díjakkal, illetve mentorálással.
1: Ez milyen ambíciót jelenthet a hallgatónak, aki elnyeri? Még így évközben nem, tehát hogy nem is végzős, hanem akár mondjuk csak elsős vagy másodikos.
3: Igen,
1: az is lehet. Na, jövünk vissza. Folytatjuk még a beszélgetést. Vendége Muszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese. Meséljetek egy kicsit arról, hogy hogyan értékelik a mesterek, a friss, hát hallgatók, nem is mondom azt, hogy frissen végzettek, mert egyetlen nem biztos, hogy már végzettek, de minden esetre a hallgatók féléves munkáit.
2: A szemeszterek végén a mesterek egyébként egy ilyen nagyon konszenzusos alapon dolgoznak a legtöbb tanszéken, ami azt jelenti, hogy a műtermi gyakorlatok termését értékelik gyakorlati jeggyel, illetve olyan vizsgajegyekkel, ami az ott nyújtott teljesítménynek egy ilyen elég átfogó képét adhatja. Ezek nagyon, nagyon lényeges dolgok, mert egy visszajelzés a hallgatónak, és úgy tudom azért, hogy a legtöbb ilyen osztályértékelésen egymás munkáira is reflektálnak, és ez egy párbeszédet, egy nagyon jó dialógust eredményezhet. Hát a másik fontos dolog ugye az, hogy nem csak egy érdemjegy, hanem nagyon lényeges, főleg a tavaszi szemeszter végén az osztálykiállítások, illetve a bejárás, amikor végignézze az egész tanári kar, hogy milyen termés van a különböző szakokon. Ez sokszor vitákat is tud eredményezni, hogy mely képzéseken milyen jellegű, hol tartanak éppen a diákok, milyen kvalitású diákokkal tudnak dolgozni. Különböző a hallgatók magukhoz képest is milyen szinten vannak, erről a mesterek tudnak kiegészítő információkat adni. Azért nagyon lényeges, hogy a mesterek azok szinte apjuk vagy anyjuk a mesterosztályoknak, tehát ahol első évtől ötöd évig vannak a diákok velük, és ez egy nagyon, nagyon kiterjedt és nagyon felelősségteljes tevékenység vagy munka egy mesterosztályt vezetni.
1: Uh-huh. És hogyan zajlik a kiállítás megszervezése a hallgatóknál?
3: Az évvégi kiállításokat a tanszékek szervezik, tehát azok a tanszékek hatáskörében vannak, és hát ugye minden tanszéknek van egy referens segítője, aki az oktatói gárdát segíti adminisztratív tevékenységgel, úgyhogy ők is be vannak vonva a hallgatók, elsősorban a hallgatók, az oktatók koordinációjával, ők maguk kell, hogy ezt megszervezzék. Uh-huh. Tehát az, hogy ki hova kerül, mit állít ki, nyilván az oktatók felügyelete és döntése mellett, de ez egy komoly évvégi feladat nekik.
1: Tehát akkor nem egy kívülről jövő
3: hatalom. Ilyenkor megveszik a blúteket, kimennek nyomtatni, szöget gyűjtenek, nem tudom, fúrnak, faragnak, tehát így nagyjából a május az erről szól, május elejétől, hogy erre készülnek intenzíven, erre a május végén nyitó osztálykiállításokra.
1: És mit ad nekik az, hogy ilyen aktívan részt vesznek a kiállítás megvalósításában?
3: Hát elsősorban gyakorlati tapasztalat ugye abban, hogy kiállítás, na most ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus kiállítótérben látható kurátori kiállítás,

0: kutatást, ahol mondjuk a falon van 4-5-10 munka, hanem sokszor ezek ilyen szalon jelleggel egymás fölé alá hatalmas belmagasságú terekben rengeteg mű. Úgyhogy hát az együttműködést is azt gondolom, hogy megtanulják ezzel, hiszen egymáshoz képest is, hogy ki hová mit tesz ki, hogy néz ki együtt az a két egymás mellett lévő munka. Szóval az együttműködést is azt hiszem, hogy tanulják ezzel, illetve azt is, hogy kell egy képet adatokkal ellátni. Milyen információkat helyezünk ki egy kép mellé azért, hogy a látogató adott esetben, ha szeretne megtalálni, szeretné a hallgatót megtalálni Instagramon, akárhol, akkor el tudja érni. Tudja a nevét, be tudja azonosítani, hiszen erre is számos példát látunk, hogy úgy is jönnek ezekre a kiállításokra gyűjtő galeristák, hogy vásárlási szándékkal.
1: És ők már a felnövekvő művész nemzedék munkáit látják.
0: Igen, ez egy ilyen szemle is egy kicsit nekik, és rendszeresen jönnek, és szemezgetnek, válogatnak.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékonyra fordul az idő. Ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyel a világ. A Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 ezrek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Azért a képző az különleges helyzetben van. Szóval nem alapítványi egyetemről van szó, és a diákjaitok az elmúlt években is jártak Erasmus programokra, ráadásul hát olyan földrészekre, olyan országokba, amelyek, hát azt hiszem, hogy minimum egzotikusnak tekintik, és nem feltétlenül jut el más egyetemről, akár még olyanról is, ahol van Erasmus diák arra a helyre. Szóval ez minek köszönhető?
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy az egyetem törekedett arra, hogy a meglévő európai kapcsolatai mellé, ami általában a többi egyetemnek is nagyjából megvolt Magyarországon, olyan földrészek vagy kontinensek felé nyisson, amelyek a művészeti szempontból is érdekesek lehetnek. Éppen most rektor úr, Erős István rektor úr mesélt róla, hogy különböző európai nagy kiállításokon abszolút jellemző az, hogy Ázsiából vagy Afrikából vannak meghívott művészek, tehát ezen a gondolkodási mód mentén pontosan jó megnézni, hogy az afrikai művészek, vagy az ázsiai művészek hogyan dolgoznak, és a hallgatóink kicsit még bátortalanul ugyan, de elindulnak, egy-egy hallgatónk elindul Indonéziába, elindul Gánába, vagy éppen egészen a latin-amerikai kontinens felé, és ezek óriási kalandok ezeknek a fiataloknak. A legtöbb hallgatónk egy Erasmus pályázat után szeret ismételni, vagy meghosszabbítani, mert hogy annyi tapasztalat, annyi jó élmény, megismerve egy másik egyetem módszertanát, hogy hogyan működik ez a dolog, hogy ez azt gondolom, hogy ez pótolhatatlan, és hát nagyon reméljük, hogy most már a többi egyetem, a többi magyarországi egyetem is így képes lesz ebbe becsatlakozni.
1: És milyen élményekkel térnek haza? Mit mesélnek?
2: Egyrészt nagyon fontos az, hogy hasonló korú művészhallgatókkal barátkoznak össze. Nagyon fontos az, hogy egy nyelvet, amit lehet, hogy akkor kiutazáskor még bizonytalanul használnak, megerősödve, erőteljesen, jól kommunikálva alkalmaznak, hiszen vizsgázniuk kell odaként az adott nyelven, legtöbbször ugye angolul működik ez a dolog, és ez egy nagy hatalmas tapasztalat a hallgatóink számára, amellett, hogy az adott ország kultúráját megismerik, a művészeti területet is, kiállító termeket, különböző művészeti rendezvényeken részt tudnak venni, és ezt a tapasztalatot hazahozva azt gondolom, hogy teljesedik a saját művészi hitvallásuk is.
1: Én, ha jól tudom, akkor a különböző Erasmus programok célországai közül azért sok Erős István személyes kapcsolatainak köszönhető.
2: Igen, hát azért olyan rektorunk van, akinek az elmúlt 25-30 év nagyon komoly külföldi művészeti tevékenységgel függ össze. Én, mikor rektor úrral együtt utaztam különböző országokba, azt tapasztaltam, hogy tényleg egy nagy mesterként tisztelik, a természetművészet egyik nagyon fontos nemzetközi képviselőjeként, és ez azért nagyon sok kaput megnyit, akár Kínáról van szó, akár Tajvánról, akár Koreáról, vagy Gánáról, azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik az ő esetében, és ezek a kapcsolatok, ezek a személyes kapcsolatokon keresztül aztán intézményi kapcsolatokká is tudnak válni. Természetesen az európai kapcsolatainkat is ápoljuk. Ezekre is rengeteg olyan Erasmus BIP program van, ahol a különböző tanszékek együttműködnek egy másik egyetem hasonló tanszékével, legalább három ilyen. Most a grafikán volt ilyen, de az intermédia tanszék is nagyon sok ilyen programban vesz részt. Most nagyon érdekes volt a grafikának, ahol egy szlovákiai egyetem, illetve egy ausztriai, a bécsi egyetem és a képzőművészeti egyetem három különböző helyszínen, különböző Printfest néven, különböző programban vett részt. Például ez az annyira jó volt az egyik ilyen program kapcsán, amikor a mi egyetemünkön voltak itt ezek a diákok, az első emeleten a grafika tanszéken, nem csak úgy készültek a nyomatok a másnapi kiállításra, hanem főzés volt a szitaműhelyben. És igenis ilyen jamboree hangulat, és ugye engem is ott meghívtak, mentem a folyosón, hogy jöjjön be tanár úr, nézzen körül. Tehát, hogy azt gondolom, ennek van értelme, mert is itt a nemzetköziségben itt egy ilyen párbeszéd alakul ki, különböző országok diákjai egymással nem csak úgy szóba állnak, hanem együtt dolgoznak, és akár barátként, és majd később művész kapcsolatként képesek ezeket felhasználni.
3: Ezt akartam mondani én is, hogy tulajdonképpen rektor úrnak is így indult el a nemzetközi karrierje, hiszen ő is ugye Erasmus programmal ment ki, ha jól emlékszem, Bécsbe, aztán Hágába, és így indultak el aztán az ismerettségek révén a meghívásai rezidencia programokra. Szóval ezt a tapasztalatot igyekszik továbbvinni az egyetemen vezetőként is, és ezt a tapasztalatot adni, ezt a lehetőséget biztosítani a diákoknak. Úgyhogy ez a nemzetközi kapcsolatok, ez egyébként azért annyira fontos, mert ezek a kis programok, vagy workshopok, vagy közös rezidencián való részvételek, ezek aztán hosszú távú kapcsolatok és kiállítási lehetőségek formájában öltenek majd testet, vagy jelentenek majd sikert és nemzetközi megjelenési lehetőséget a hallgatóknak is.
1: Uh-huh. Hogyan csapódik le a hallgatók munkáiban a külföldi tapasztalat, élmény, tudás?
2: Hát nagyon sokszor például új technikák, vagy szokatlan technikák megjelenésével, amit mondjuk itt kevésbé mertek kipróbálni, ott mondjuk tapasztalják ennek az általánosabb használatát, akkor ez bőven előfordulhat, hogy hoznak egy-egy technikát, hogy éppen az is előfordul, ahol úgynevezett művészeti kutatásban ott egy adott országnak a kultúrája megihleti vagy formavilág, vagy bármi olyan dolog megihleti a fiatal művész jelöltet, ami itt gazdagítani fogja az ő által kialakított formanyelvet és művészi nyelvezetet.
1: Uh-huh. Ugye a Nemzetközi Hét is ehhez kapcsolódott, ami most volt nemrég nálatok.
2: Igen, április közepén volt a Nemzetközi Hét, ez már harmadik alkalommal rendeztük meg. Ez egy olyan hét, ahol egyrészt a meghívott, illetve a nemzetközi hétre jelentkező országok egyetemeiről, vagy autonóm művészei, most az idén, hogy az Egyesült Államokból is érkezett egy művészpáros, akik tulajdonképpen bemutatják a saját egyetemüket, előadásokat tartanak, amelyek a mi hallgatóinknak az érdeklődésére tarthatnak számot, performance-eket mutatnak be, sőt, kapcsolódik esetleg valamilyen kiállítási anyag is sokszor ehhez a dologhoz, és minél több tanszéket próbálunk bevonni, minél több tanszék vegyen részt valamilyen programmal ebben a nemzetközi hétben. Ez egy ilyen tőkeépítő hét is tulajdonképpen, nem csak a mi egyetemünk számára, hanem akik idejönnek különböző egyetemekről a világ minden tájáról, egymással is meg ismerkednek, nem csak, hogy névjegykártyákat cserélnek, egymás weblapjait megnézik, megismerik egymás oktatási módszereit, amikről ugye előadások szólnak angol nyelven, és akkor ez azt gondolom, hogy egy ilyen kölcsönös kicserélődés, ami a legfontosabb egy ilyen egyetemi nemzetközi közegben, vagy a nemzetközi esítésben.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa és Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese. Ugye itt vagyunk a tanév végén. A diplomakiállításoknak milyen menetrendje van? Hogyan zajlik mindez? Hogyan történik?
2: Már februárban nagy izgalommal nekiállunk a szervezésnek, olyan szempontból, hogy egy menetrendet próbálunk kialakítani, ami folyamatos egyeztetésekkel működik, ugye melyik szak kezdi, melyik napokon van a berendezés, mikor vannak ezen belül a diplomavédések a kiállításokhoz kapcsolódva. Ez komoly szakmai vita, amit a tanszékvezetők tanácsán, a tanszékvezetők szkanderoznak le egymás között, és mi ebben próbálunk nekik segíteni, hogy ez működőképes legyen. Ugye miután sikerül több körös konszenzus árán beosztani, hogy ki, mikor és hogyan installálja a művét, akkor ugye az is meg van határozva, hogy ehhez kapcsolódóan mely napokon vannak a diplomavédések. A diplomavédések azért fontosak, mert ezek nyilvános események, ugyanúgy, mint a doktori védések is, amire tulajdonképpen bárki bejöhet, és bárki, aki érdeklődik az adott műfaj, vagy éppen a végzősök iránt, az meghallgathatja. Általában családtagok azért mindig jelen vannak, és emellett pedig barátok, ismerősök érdeklődők. Tehát ez egy nagyon lényeges része a diplomavédésnek. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy a hallgatóink mennyire ragaszkodnak az Andrássy úti épület kiállító tereihez. Számukra ez a legfontosabb, a nagy patinája annak, hogy a Barcsai teremben történjen meg ez a diplomavédés, és ezért nehéz beosztani, hogy van egy időintervallum, amiben el kell osztani minden szak és minden osztálynak a végzős osztálynak a munkáit. Tehát azért gondolkodtunk az idén is, de nem volt rá lehetőségünk, de a jövőben, hogy még emeljük az egész diplomavédés rendszernek a rangját, hogy egy olyan külső helyszínen rendezhessük meg, ahol egy időben van jelen minden szaknak a diplomamunkái, és ezek egy több, hosszabb időszakon nyitvatartó kiállításként is képesek legyenek funkcionálni, úgy, hogy vendégeket is lehessen fogadni közben, amikor a diplomavédések vannak. Egyelőre ez még csak egy utópia, egy álom, amit szeretnénk majd valamikor megvalósítani, és reméljük, hát ha hallja ezt a valahol valaki az éterben, akinek ezen ráhatása van, hogy ezt a fajta egységes folyamatosságot kívül egy külső helyszínen megvalósíthassuk. Mert azért ezek nem egyszerű dolgok, vannak olyan szakjaink, ahol a diploma kiállítás anyagát egy külső galériában folytatják, ilyenek az Intermédiának a diplomavédése, és hát jó lenne, ha még tovább meg lehetne tekinteni a végzősök anyagát, mármint, hogy mindenkiét, mert arra ugye van lehetőség, hogy egy ilyen szelektált munka megtekinthető legyen.
1: És egyébként mennyi ideig látogathatók ezek a kiállítások?
2: Ezek egy hét az egész, és ebben benne van a berendezés, a diplomavédés és a bontás, tehát ezek nagyon sűrű, ahogy elrendeztük, hogy mi, és hát az a lényeg az egésznek, hogy ennek a diplomaosztóig mindenkinek le kell zajlani, tehát a július elejéig be kell záródni ennek a folyamatnak, hogy ez működőképes legyen. És hát ez milyen jó lenne, hogyha az egy külső helyszínen egyszerre tudna megtörténni.
3: Hát május 19-én kezdünk, és július 3-án vannak vége.
2: Van.
3: Amúgy 3 napig látogatható, a kedszerdő csütörtök. Tehát mostantól majd minden héten kedszerdő csütörtök, ha valaki eljön hozzánk, akkor valamilyen diploma kiállítást látni fog. Festőt, vagy szobrászt, vagy grafikust, vagy intermédiát. És a végén aztán ha rákanyarodunk arra a témára is, akkor ugye ebből az egész merítésből lesz majd a best of.
1: Jó, hogy említetted ezt a 3 napot, mert pont erre gondoltam, hogy ha egy hét van rá, akkor itt abból 2-2 nap biztos a bontás meg az építés.
2: Így van. És a védés is ott van a 3 napban. Aha. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy a védés 2 napját azt, mint egyfajta kiállítás nézés, és közben vizsga szituációnak a megtekintése is. Tehát azért nagyon érdekes. Pont a tavalyi védések között volt egy olyan grafikus hallgató, aki magát a védést vitte, mint diplomamunkát. Ő egyébként Supic Gergelynek hívek is ma, már az egyetem oktatója, mert hogy ez is egy megközel, egy ilyen önreflexió, hogy mint művész tekintem önmagam kívülről, amikor védem a legfontosabb eseményen, védem meg a saját munkámat, és ez maga a mű, ennek a védésnek egy hatalmas méretű fametszetben való bemutatása. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Nagyon, hát valahol kívül helyezi magát.
2: Igen.
1: Mint egy külső szem.
2: Igen, hát mert ebből is látszik, hogy ez mennyire fontos esemény.
1: Igen.
2: Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos esemény az ő életükben, és ennek egyrészt méltó helyszíne a Barcsai terem, ugye az Andrássy út épületben, de ugyanígy méltó helyszíne lehetne egy nagy országos budapesti nagy galéria, vagy
3: kiállítóterem,
2: vagy múzeum.
3: Akár.
1: Hát ki tudja, hát ha megvalósul. Lehet, hogy jókor, jó pillanatban mondtuk. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Uszkai Tekla művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársával és Orosz Csabával, az egyetem oktatási rektor helyettesével.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese. Minden év végén zajlik nálatok a Best of Diploma kiállítás, ami hát egy nagyon várt esemény. Idén hogyan történik mindez?
2: Ez már évtizedek óta mindig ugyanúgy zajlik, tehát ahogy az imént említettük, hogy hétről hétre megrendezésre kerülnek a diplomakiállítások, és a diplomakiállításokhoz kapcsolódó védéseket követően egy bizottság az opponenssel együtt, illetve a tanszék oktatóival együtt összeül, és javaslatot tesz arra, hogy ki nyerjen el Best of diploma minősítést a munkája, illetve a szakdolgozata alapján. Tanszékenként 2-3-4 javaslatot várunk és kapunk, és akkor ebből a javaslatcsomagból áll össze a Best of Diploma anyag, illetve a Best of Diploma kiállítás, amelyet most idén második alkalommal nem az egyetemen, tehát nem ahogy korábban szoktuk a Barcsai teremben, hanem a Hubban rendezünk meg, tehát a Hungarian Art and Business kulturális központban, ami egyébként nagyon közel van hozzánk, ugye ott az Andrássy út 112-es szám alatt, egy nagyon szép palotaépületben, szépen felszerelt kiállítótér, nagyon profi, minden nyári körülményekre ideális, légkondicionált, és egy picit hosszabb ideig, tehát mivel ők nyáron nyitva vannak, egész nyáron, ezért picit hosszabb ideig látogatható ott a Best of Diploma kiállítás, mint nálunk korábban volt.
1: Ez mégiscsak egy különbség.
2: Úgyhogy ez mégiscsak egy különbség, illetve hát az, hogy egy nyitott helyszínre érkeznek a látogatók, más közönség, tehát a HAB közönsége és a turisták is szívesen látogatják és könnyen megtalálják a Best of Diploma kiállítást. Tavaly 9000 látogatója volt a Best of Diploma kiállításnak, ami egy nagyon szép szám. Mindeközben zajlott a Andrássy főépületünkben a Barcsai Jenő életművét bemutató kiállítás, ami ugyancsak közel ilyen látogatószámmal futott végig, úgyhogy ez egy lehetőség is nekünk arra, mind a mellett, hogy a lehetőség a hallgatóknak, a Best of-os hallgatóknak arra, hogy kimenjünk egy picit a belső kis világunkból. Lehetőségünk van arra, hogy egy másik nagyobb évű kiállítást rendezzünk a nyár folyamán, ami a nagy közönséget és a turistákat vonzza be.
1: Mit mutat meg egy művész, hát ha megmutat egyáltalán, későbbi életéből, életművéből az, hogy őt beválasztották, az ő munkáját beválasztották a Best of Diploma kiállításra? Tehát ez egy rangjelző? Ez már egy fontos mutató a kezdet kezdetén, a pálya kezdetén?
2: Hát abszolút. A diplomázóknak mindenképpen, igen. Tehát maga a diplomamű is, én azt látom, így utólag vagy alumnikkal beszélgetve, hogy maga a diplomamű is egy ilyen mérföldkő, maga a munka is egy ilyen kiinduló pont. Tehát az sokáig még hivatkozási alap az életműben, amikor a diplomaművükről beszélnek, hogy az milyen volt, hova került, esetleg gyűjteményben van, vagy megvásárolták. Tehát, hogy a diplomamű is maga, illetve hát a Best of, az is egy ilyen hivatkozási. Tehát, hogy engem beválasztottak a Best of-ra, és én Best of-os voltam, az egy nagy elismerés a hallgatóknak, és hát nem csak ez az elismerés van, hogy ugye részt vesznek egy külön válogatott kiállításban, hanem emellett vannak még ehhez kapcsolódóan is díjaink, de szerintem ez abszolút ilyen, inkább ilyen oktatási rektor helyetteses téma, úgyhogy átadom Csabának.
3: Hát igen, hogy a Best of-ba bekerülni, mint ahogy említette kolléganőm, ez óriási nagy dolog, és ott még díjat nyerni, ami ugye rektori különdíjként 2-3 hallgatót vagy végzőst érinthet, itt milliós nagyságrendű díjról van szó, ami egy fiatal művésznek azért egy elég jó ilyen elindulási alap, és hát azt gondolom, hogy még azt, amit vásárlások is szoktak lenni a Best of diplomán, ami még tulajdonképpen azt a helyzetet indítja el, mint egy ilyen indító motor, vagy ilyen, ami így berúgja a karriert, ami egy, szerintem lelkileg is, meg így anyagilag is egy ilyen kezdet. Úgy ebből, na, hogyha jól haladok, akkor ebből fölfelé lehet valami módon működni. És ugye ezt a rektori különdíjat általában az egyetem vezetése választja ki szavazással, tehát egymás között kis strigulákat húzva, hogy na melyik legyen a rektori különdíj, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, tényleg egy mérföldkőnek a mérföldköve.
1: Egy rang.
3: Egy rang? Így rang.
2: Hát ugye az is a Best of-nak egy sajátossága, hogy mivel maguk a diplomakiállítások hétről hétre egyenként látogathat, tehát ha valaki nagyon elkötelezett a festészet iránt, vagy a friss festőket szeretné megnézni, akkor elmegy a festők kiállítására, vagy egy-egy kiállításra eljut. Viszont itt ugye minden tanszékről megnézheti a legjobbakat. A szakma, tehát külön szervezünk egyébként ilyen VIP szakmai bejárásokat is, ahová kifejezetten a szakembereket, vagy galeristákat hívjuk meg, illetve sajtósokat is, illetve hát a megnyitó is ilyen több száz fős meghívottnak szó. Szóval ez egy külön-külön szakmai esemény, amit önállóan kezelünk minden tekintetben, akár úgy nézzük, hogy mint kiállítás, vagy PR tevékenységünkben is, illetve most már azt hiszem, hogy ez egy brand is, ez a Best of.
1: De jó, köszönöm. Jövünk vissza. Uszkai Tekla, művészettörténész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Uszkai Tekla, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese. Hát most nemrégiben választotta újra a szenátus dr. Erős Istvánt rektorként.
2: Igen.
1: Gratulálunk.
2: Igen. Az ő nevében is köszönjük szépen.
1: Hát igen,
2: az egyetemi
1: most
2: polgárság nevében is. Igen, egy komoly szakasznak a végén vagyunk. Ugye általában egy rektornak a kinevezése az 5 évig tart, és a hozzá kapcsolódó kollégák vagy program 5 év alatt valósul meg, vagy 5 év alatt indul el akár, hogyha nagyobb átalakításról van szó, és most egy ilyen etapnak a végére értünk, és nagy örömünkre rektor úr egyedüli pályázóként pályázott újra, hogy ezt a munkát, amit elkezdtünk közösen 5 évvel ezelőtt, azt ugyan már nem újabb 5 évre, csak 3 évre, de úgymond megkoronázza, és az egyetemi polgárság learathassa ennek a gyümölcsét, ami ennek az egész rektorválasztásnak a legnagyobb kihívása volt, egyrészt az országos választásokkal való egybeesése, de mi mindezek ellenére, vagy mindezek mellett azt gondolom, hogy elsöprő többséggel választotta újra az egyetemi autonómiát megtestesítő szenátus rektor úr személyét, ami elsősorban a munkájának szólt, annak a fejlődésnek, amit az elmúlt 5 évben sikerült elérni, és ezt én azt kell mondjam, hogy állami egyetemként némi ellenszélben is tette, és ez szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos momentum. Másrészt egy új időszak is következik, kíváncsian várjuk az egyetemek átalakulását, hogy ez hogyan fog megtörténni, ez minket is miben fog érinteni, milyen módon kerül átszervezésre az az organogram vagy struktúra, ami eddig működött. Most azt gondolom, hogy az egyetemnek egy olyan vezető tímje van, most itt nem magamra gondolok, hanem elsősorban a két csúcsvezetőre, Dóci Gergelyre és Erős István kollégáimra, akik nagyon jól tudnak együtt dolgozni, és ez szerintem a legfontosabb dolog, hogy az együttműködés ez hogyan jelenik meg. Ami kihívás lesz, hogy most új formákat, hiszen kell kitalálnunk a kommunikációra is, tehát az egyetemi polgárság közötti kommunikációra több mindent meg kell hallanunk, mint esetleg amit az előző 5 évben nem biztos, hogy mindig meghallottunk, és rektor úr programja, ami még a választások előtt készült, az új helyzetben valószínű, hogy egy közös újraírásra szorulhat, és ezt a közös újraírást egy közös gondolkodással tudjuk létrehozni, vagy egy ilyen közös együttműködéssel tudjuk létrehozni, hogy 3 év múlva majd esetleg rektor úr olyan személynek, vagy olyan közösségnek tudja átadni, vezetői közösségnek tudja átadni az egyetemi irányítást, akik ezt az utat

0: maguk módján, de tovább vihetik, vagy lesz egy olyan alap, egy olyan muníció, amiből tovább lehet indulni.
1: Uh-huh. Tervek? Ugye messze van még a jövőt a név, de hát azért már ilyenkor is bőven készen kell állni.
0: Igen, hát előkészítjük most a következő tanévnek a tanévrendjét, az őszi tanévrendjét és a tavaszi tanévrendjét. Itt lesznek változások, vagy terve vannak véve változások, amit természetesen még a különböző fórumokon, kötelező fórumokon végig kell beszélnünk. Itt a tanszékvezetőkkel, a hallgatói önkormányzattal való együttműködésre gondolok, akiknek ezekről érdemes tudni. Itt valószínű, hogy a munkahetek számában történhet változás, hogyha itt konszenzusra jut a tanszékvezetők tanácsa, illetve majd a szenátus is. És hát terveink azért egy folytonosságban és folyamatosságban vagyunk, hogy továbbra is tudjuk működtetni az egyetemet, mint létező, lélegző művészeti centrumot, a hozzá kapcsolódó intézményeinkkel együtt, a Tihanyi művésztelep, amely nagyon fontos szerepet kap az oktatási rendben, hiszen ott a kötelező művésztelepi részvételt teljesítik a hallgatóink, aminek a helyszíne, ez egy tényleg egy olyan szakrális térnek is mondható, egy olyan intuitív tér, ami a hallgatóinknak a művészi fejlődését mindenképpen segíti. Meg hát folytatódnak a különböző programjaink, itt gondolom a kiállítási tervezés is egy éves programokban.
1: Tekla, hány kiállítást viszel majd végig?
2: Igen, volt egy ilyen éves beszámolónk, ilyen visszatekintő beszámolónk 25 végén, és akkor összeszámoltuk, hogy 40 kiállításunk volt az egyetemen és az egyetemmel partner kapcsolatban álló intézményekben. Nagyjából ezt lekövetjük a jövő évben is, és hát ezek között ugye elsősorban nagy kurátori kiállítások a Barcsai teremben jelentenek a kiállítási csapat számára nagy szervezési munkát. A hallgatói kiállítások azokat segítjük, támogatjuk, a Parthenon Frinszeremben pedig a szobrász kiállítások futnak, ugye, de mindig vannak ilyen kis projekt időszakok. Most a Best Diploma időszak és a Best of Diploma kiállítás, mindeközben készülünk ugye a Strobel évad nagy kiállítására a Barcsai teremben.
1: Júniustól.
2: Ami majd, hát július 22-én nyit, és szeptember végéig lesz látogatható az aulában és a Barcsaiban, és akkor közben már nyáron indítjuk az őszi nagy kis programsorozatunkat, a Jumpstartot, ami, ahogy említettem, elsősorban kereskedelmi célú kiállítások és különböző művészeti vásárokon való részvételt jelent. Itt külső helyszínekkel együttműködésben, tehát most idén terveink között szerepel, hogy első alkalommal megyünk ki Bécsbe a Vienna Parallelre, ahol még nem voltunk, csak budapesti művészeti vásáron voltunk eddig. Megyünk Budapesten is művészeti vásárra, illetve hát megint egy külsős kortárs művészeti intézménnyel fogunk együttműködni, és hát várható majd az aukció. Ennek a programsorozatnak, ami szeptember és november közepek között valósul meg, az előkészítő munkálatai már megkezdődtek, úgyhogy ide pályázat útján majd várjuk a hallgatói jelentkezéseket, és hát nagyjából egy olyan 200-300 hallgatónk vesz részt ebben a programsorozatban jelentkezés szinten, aztán, hogy ez hogy eredményesül, azt majd meglátjuk, de a hallgatói aukció az mindennek a kifutása majd a november végi Barcsai termi aukció.
0: Uh-huh. És hát ugye infrastruktúrálisan is vannak terveink, mert még amikor elkezdtük 21-ben a munkát, akkor volt egy külső kis galériánk, a Profil Galéria, és ennek mintájára nem vetettük el, hogy szeretnénk a következő évben egy ilyen újabb hallgatói galériát egy külső helyszínen nyitni, és hát az is nagyon fontos megemlítenünk, hogy az idei évben indult el először külföldi osztály a képzésben, és a vizuális művészet BN és a képzőművész MN, és ebből most folynak a felvételik, jövőre egy másik osztály is elindulna, és ezért műtermekre van szükségünk, és hát ugye mi arra készülünk, hogy mindenképpen az egyetem falain kívül nem túl messze találjunk olyan infrastruktúrát, olyan épületrészt, vagy olyan épületet, ami számunkra ezt a lehetőséget megadja. Ilyen egyébként meg volt, az idén elindult a digitális központunk, digitális művészeti központ.
2: A labor, igen.
0: A digitális művészeti laborunk, ami a Bajnok utcában, ami már egy lépés arra, hogy az egyetem külső helyszínekre tudja az oktatást áthelyezni, hiszen a Andrássy úti épületkomplexum öreg is, kicsi is, és ki is nőttük.
1: Na jó, de mi minden történt benne.
0: Igen, nagyon sok.
2: Történet az van, csak már nem férünk el. Tehát az adminisztratív munkatársi csapat egy része már egy másik helyszínen távol tőlünk dolgozik, azért, hogy a műtermeknek és mesterosztályoknak lehetőség, vagy teret adjanak, úgyhogy azért ez nem könnyíti meg a munkát, és emiatt nagyon nagy segítség lenne, meg szükségünk lenne valóban épületekre, meg kiállító helyre, mert arra tényleg nagy igény van a hallgatóság körében. Ez szinte minden hallgatói fórumon elhangzik ez a kérdés, hogy
0: mikor lesz, újra olyan külső kiállító helyünk, amelyet a hallgatók önszerveződésben tudnak működtetni, és az egyetem felügyelete természetesen, de önszerveződően, és az közvetlen kapcsolata a kerületekben a polgárokkal.
1: Na hát szinte egyszerre mondtátok, olyan sokszor kapjátok ezt a kérdést, hogy kívülről álmotokból elmondjátok, kívánom, hogy ez megvalósuljon, és hát nagyon sikeres új tanévet kívánok a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Huszkai Tekla művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításokért felelős munkatársa, és Orosz Csaba, az egyetem oktatási rektor helyettese volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gicstárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket, és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Honvéd utca 3 szám alatt található kiemelkedő szépségű almazöld épület a Magyar Szecesszió háza. A gyártulajdonos és műgyűjtő Bedő Béla számára 1903-ban épített bérházat Vidor Emil tervezte. A változatos ablakformák mellett a ház homlokzatának díszítő elemei, ornamentikája magyaros mintákat követ, amit a pécsi zsolnai gyár készített. Ha megállunk egy percre és feltekintünk a homlokzatra, a baglyok mellett napraforgót, almafát, árvácskát, tulipánt és még számos más virágot is megfigyelhetünk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ősbudavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be,

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az